0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Orbán Anita berendelte az orosz nagykövetet a kárpátaljai dróntámadások miatt. Elegendő az üzemanyag és marad a védett árak utakon. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. A magyar kormány kapcsolatban áll a kárpátaljai magyar szervezetekkel, egyházakkal, és felajánlotta segítségét a károk felmérésében és enyhítésében, mondta a miniszterelnök kormánya első ülésének szünetében Ópusztaszeren. Magyar Péter sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, mélységesen elítélik az orosz dróntámadásokat a magyarok lakta Kárpátalja ellen. Magyar Péter hozzátette, az ukrajnai háború kezdete óta a legsúlyosabb dróntámadás érte Kárpátalját. Megerősítette, Munkácsot, Ungvárt, Szolyvárt és környező településeket is érintettek a támadások, melyek jelenleg szünetelnek, de az ukrán hatóságok készenlétet kértek a lakosságtól. Magyar Péter kiemelte, hogy Orbán Anita külügyminiszter délelőtre berendelte Oroszország budapesti nagykövetét, és tájékoztatást kér arról, Vlagyimir Putyin orosz elnök mikor akarja lezárni ezt a véres háborút. Még szerdán kihirdetik a Tisza kormány 16 minisztériumáról szóló rendeletet a Magyar Közlönyben, közölte Magyar Péter. A statútumrendelet a tárcák hatásköreit és jogköreit tartalmazza. A kormányfő azt is elmondta, hogy a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadásátvétel csütörtökön lesz. Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadóként csatlakozik a kormányhoz, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, hogy a főtanácsadó koordinálni fogja a nemzetbiztonsági szolgálatok munkáját. Elmondta azt is, hogy első ülésén határozni fog a kormány a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések teljes körű nyilvános kivizsgálásáról, és beszélt arról is, utasítja az igazságügyi minisztert a kegyelmi botrány dossziéjának nyilvánosságra hozatalára. Továbbá a gyermekvédelem rendszerének átvilágítását rendelik el. Emellett, közölte, reményei szerint a jövő héten dönthet a kormány az ügynökakták megnyitásáról. Meghallgatta a kormány a MOL elnök vezérigazgatóját, Hernádi Zsolt tájékoztatása szerint zavartalan hazánk üzemanyag és nyers olajellátása, közölte a kormányfő. Magyar Péter elmondta, hogy a beszámoló szerint a stratégiai készletek nagyjából 80 napra elegendőek, és a MOL újabb készleteket szabadít fel az üzemanyagbiztonság érdekében, melyet továbbra is védett áron biztosít. Elhalasztja a Liszt pikniket a Zeneakadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra meghirdetett eseményt két hét múlva, május 30-án tartják meg. A program nem változik, a többi között gyerekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei várják majd az érdeklődőket. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő. Elszórtan záporokra, zivatarokra csak csütörtök délutántól lehet számítani. Előbb a Dunántúlon, majd később keleten is. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Elítéli a kormány a kárpátaljai orosz drón támadást. Megkezdődött az idei Tour de Hongrie. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A kormány elítéli a kárpátaljai dróntámadást és figyeli az eseményeket. Eddig 5 becsapódásról tudnak, 2 Szojva mellett, 1 Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szorványosan ért földet, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hozzátette, hogy Szojván egy vasútállomás transformátora, Ungváron pedig egy ipari létesítmény rongálódott meg. Kárpátalját a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte, közölte a terület katonai kormányzója. Az oroszok délelőtt indítottak légicsapás sorozatot több hullámban ukrajnai területek ellen. A légvédelem legalább 200 drónról számolt be. 3 meghaltak, többen megsebesültek. Maris pusztán egyeztetett az első kormányülés előtt Magyar Péter vízügyi szakemberekkel az aszályhelyzet megoldásairól. A vízőrzők és gazdálkodók arról tájékoztatták a kormányfőt és több miniszterét, hogy jelenleg 5 balatonnyi víz hiányzik a talajból, de víz megtartással és okos megoldásokkal van megoldás a problémákra. Természetvédelemért felelős helyettes államtitkár lesz a WWF Magyarország igazgatója. Sipos Katalint az élő környezetért felelős miniszter kérte fel a posztra. Gajdos László közölte, hogy a biológus elfogadta a felkérést. A tárcavezető hozzátette, a szakember tudományos és szakmai alapokon civil partnerséggel újítja meg a hazai természetvédelmet. Bűnügyi felügyelet alá helyezték Bóna Zoltán volt fideszes országgyűlési képviselőt 2 korrupció gyanús ügy miatt. Az egyikben azzal gyanúsítják, hogy érdemi munkavégzés nélkül alkalmazta a szintén fideszes halásztelki polgármester édesanyját. A nő a fizetése egy részét fia számlájára utalta, aki az összeg egy hányadát visszajuttatta a volt országgyűlési képviselőnek. A másik ügyben egy autókereskedőnek ígért jogtalan segítséget autóvásárlási kedvezményért cserébe. Kilép a DK-ból Niedermüller Péter, a 7. kerület polgármestere. A politikus azt írta, hogy az országgyűlési választások eredménye azt mutatja, a magyar társadalom nem tart igényt arra a politikára, amit a DK kínált. A DK újjászervezésében már egyszerű párttagként sem kívánt részt venni. A Gyula Békés Csaba szakasszal megkezdődött az idei Tour de Hongrie. A 47. magyar kerékpáros körversenyen 19 csapat, 119 versenyzője indult. Idén ismét ott van Walter Attila is. Az 5 napos verseny csaknem 840 kilométeres össztávja a Viharsaroktól Veszprémig tart. A csütörtöki második szakaszon a Szarvas és Paks közötti 206 kilométert teszi meg a mezőny. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra csak csütörtök délutántól lehet számítani, előbb a Dunántúlon, majd késő estétől keleten is. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: FM.
1: Mellette szól.

nincs nálad kegyelem. Ezt szeretem, szeretem, szeretem. Látom benne vagy a bugiban. Gyere baby, rázd, mert most buli van. Mindig keresed az igazit. Nyisd ki a szemed, nézd rám, ki van itt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Orbán Anita berendelte az orosz nagykövetet a kárpátaljai dróntámadások miatt. Elegendő az üzemanyag és marad a védett árak utakon. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adéla vagyok. A magyar kormány kapcsolatban áll a kárpátaljai magyar szervezetekkel, egyházakkal, és felajánlotta segítségét a károk felmérésében és enyhítésében, mondta a miniszterelnök kormánya első ülésének szünetében Ópusztaszeren. Magyar Péter sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, mélységesen elítélik az orosz dróntámadásokat a magyarok lakta Kárpátalja ellen. Magyar Péter hozzátette, az ukrajnai háború kezdete óta a legsúlyosabb dróntámadás érte Kárpátalját. Megerősítette Munkácsot, Ungvárt, Szolyvárt és környező településeket is érintettek a támadások, melyek jelenleg szünetelnek, de az ukrán hatóságok készenlétet kértek a lakosságtól. Magyar Péter kiemelte, hogy Orbán Anita külügyminiszter délelőtre berendelte Oroszország budapesti nagykövetét, és tájékoztatást kér arról, Vlagyimir Putyin orosz elnök mikor akarja lezárni ezt a véres háborút. Még szerdán kihirdetik a Tisza kormány 16 minisztériumáról szóló rendeletet a Magyar Közlönyben, közölte Magyar Péter. A statútumrendelet a tárcák hatásköreit és jogköreit tartalmazza. A kormányfő azt is elmondta, hogy a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadásátvétel csütörtökön lesz. Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadóként csatlakozik a kormányhoz, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, hogy a főtanácsadó koordinálni fogja a nemzetbiztonsági szolgálatok munkáját. Elmondta azt is, hogy első ülésén határozni fog a kormány a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések teljes körű nyilvános kivizsgálásáról, és beszélt arról is, utasítja az igazságügyi minisztert a kegyelmi botrány dossziéjának nyilvánosságra hozatalára. Továbbá a gyermekvédelem rendszerének átvilágítását rendelik el. Emellett, közölte, reményei szerint a jövő héten dönthet a kormány az ügynökakták megnyitásáról. Meghallgatta a kormány a MOL elnök vezérigazgatóját, Hernádi Zsolt tájékoztatása szerint zavartalan hazánk üzemanyag és nyers olajellátása, közölte a kormányfő. Magyar Péter elmondta, hogy a beszámoló szerint a stratégiai készletek nagyjából 80 napra elegendőek, és a MOL újabb készleteket szabadít fel az üzemanyagbiztonság érdekében, melyet továbbra is védett áron biztosít. Elhalasztja a Liszt pikniket a Zeneakadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra meghirdetett eseményt két hét múlva, május 30-án tartják meg. A program nem változik, a többi között gyerekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei várják majd az érdeklődőket. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő. Elszórtan záporokra, zivatarokra csak csütörtök délutántól lehet számítani. Előbb a Dunántúlon, majd később keleten is. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix. Minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Hamarosan lejár az SZIA bevallás határideje. Délelőtt még sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Óbusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök megerősítette, hogy ma délelőttre berendelték az orosz nagykövetet a külügyminisztériumba a Kárpátalját ért orosz drón támadás miatt. Beszámolt arról is, hogy meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyagellátása. A kormányfő bejelentette továbbá, hogy a súlyos aszály miatt a gazdákat segítő Viszmajor helyzetet hirdet a kormány. Ma lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel, ezt is közölte Magyar Péter óbusztaszeren. A kormányfő jelezte azt is, a jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, a kormány viszont várhatóan hétfőn és pénteken is tanácskozik, a köztes három napban pedig előbb Lengyelországban, majd Ausztriában tesz hivatalos látogatást. Magasabb szintre emelnék a NATO keleti és északi szövetségeseinek közös védelmét, ez áll a regionális együttműködés bukaresti csúcs találkozójának záró nyilatkozatában. A bukaresti kilencek és az északi NATO államok hosszú távú közvetlen és jelentős biztonsági fenyegetésként tekintenek Oroszországra, ezért a Fekete-tengertől a Balti-tengerig, valamint a sarkvidékig megerősítik védelmi együttműködésüket. Pekingben tárgyal ma a kínai elnökkel Donald Trump. Az amerikai elnök egy éjszakát már a kínai fővárosban töltött, a kínai politikai élet központjának számító nagy népi csarnokba szervezett találkozón pedig várhatóan a közel-keleti konfliktus rendezéséről, technológiai együttműködésről és kereskedelmi kérdésekről egyeztet Xi Jinpinggel. Közben itthon kevesebb, mint egy hét maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A NAV május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatokat, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. Az adóhatóság kommunikációs vezetője emlékeztetett, érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Átadták a Bartók Rádió zenei díját. Az előző év kiemelkedő szakmai munkájáért járó elismerést 11 kategóriában osztották ki, az év életműdíját Marton Éva operaénekes Kossuth Díjas művész vehette át. Elismerték mások mellett az év énekművészét, hangszeres művészét és karmesterét, de díjazták az év zenekarát is. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Délutántól a Dunántúlon elszórtan, késő estétől már keletebbre is számíthatunk záporokra, zivatarokra. A szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 18-23, késő este 10-15 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett Plus kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos Tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintét parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego, otthon generációkon keresztül.
4: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátolyi út 2/6, a Tesco áruházban.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. Délelőtt még sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ópuszta-szeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a tanácskozás közben tartott tájékoztatón elmondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor helyzetet hirdetnek ki az aszály helyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Ma lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel. A jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, a kormány viszont várható a hétfőn és pénteken is tanácskozik. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte tegnap Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szójváról, Munkácsról és Ungvárról is. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, amelynek többségét sikerült lelőni. Sérültekről nem tudni. A kormány elítélte a támadást, és Orbán Anita külügyminiszter ma délelőtre berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Közben éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. A jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodjanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről, közölte Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy több mint 10 milliárd euróról van szó. Megkezdődött az aszbeszttel szennyezett utcák tehermentesítése Szombathelyen. Az érintett részeket bitumenes záróréteggel látják el, hogy a szél és járművek ne kavarják fel, illetve ne vihessék tovább a veszélyes anyagot. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter ma a helyszínre utazik, és az egyik legsürgetőbb feladatnak nevezte a helyzet rendezését. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében tegnap kora este. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyön is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet. Napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel. Délutántól a Dunántúlon, késő estétől néhol már keleten is lehet elszórtan egy-egy záporzivatar. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
9: És most
10: indul a reggel.
9: Jó reggelt!
10: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

Nagyon kellemes és szép reggelt kívánok mindenkinek, 7 óra múlt pár perccel, ez már a napindítónk, a reggeli starter. Én Pálinkás Zsolt vagyok, ma is együtt rádióztatunk 12 óráig, ha van kedvük és idejük, tartsanak velem. Május 14-e van, ma a Gyöngyiket és a Bonifácokat köszöntjük névnapjukon, ezúton kívánok nekik boldog névnapot Szebüzi dalával itt a Bárszong.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, nézzük meg, milyen időre készülhetünk a mai napon. A reggel még hűvösen indul, jelenleg 7 fok van itt a járságban, de napközben gyorsan melegszik majd a levegő. Túlnyomóan napos időnk lesz, a felhőzet csak késő délután este növekedhet meg, de csapadéktól ma sem kell tartanunk. A délutáni órákban 18 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet, a déli délkeleti szél viszont megélénkülhet. A dél felől áramló melegebb levegő miatt ma a melegfronti hatás érvényesül, így az arra érzékenyeknél fejfájás, migrén és vérnyomás ingadozás is jelentkezhet. Az allergiásoknak is érdemes felkészülniük, a pázsit fűfélék pollen koncentrációja ugyanis magas lesz a levegőben. Holnapra egyébként már változás körvonalazódik, sok felhő érkezik és többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar is, a legmelegebb órákban viszont a maihoz képest még magasabbra 21 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
1: Trio FM reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: Friss közlekedési információk itt a Trio FM-en. Több helyszínen vannak építésmunkák, a térség útjain dolgoznak Tápió Szecsőnél, a 31-es erő Budapesti Ácsbereny Dormád másodrendű főút 45-ös és 47-es kilométer szelvénye között, mindkét irányban hosszabb menetidőre készülhetnek. Kaszálják az útmenti növényzetet a 311-es Nagykátacegléd másodrendű főút teljes szakaszán, a munkagépek jelenlétére számíthatnak május 15-ig. Jászalsó-Szentgyörgynél zajlik a Jászalsó-Szentgyörgy Tiszasúly összekötő út felújítása a 0-as és a 2-es kilométer szelvény között, mindkét irányban félpályás korlátozás van érvényben. Dolgoznak Százberek és Jászlodány között is a 32-27-es új Szász-Jászapáti összekötő úton. A munkavégzés kapcsán itt is hosszabb lehet a menetidő a félpályás korlátozás miatt. Tartanak a munkálatok Jászapátin a 32-27-es és a 32-28-as összekötő utak belterületi szakaszainak felújítása miatt. Itt a munkavégzés várható a július végén fejeződik be.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett Plus kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Reggeli starter.

Ez a Trió FM és a reggeli starter. Nézzük, mit ír a csütörtöki horoszkóp. A csillagok mai állása szerint hatalmas segítő energiák mozdulnak meg az égen, ugyanis a Nap és a Merkúr együttállása elképesztő kreativitást és céltudatosságot hoz önöknek. Ugyanakkor a Kos jegyében járó hold miatt a hirtelen indulatokkal érdemes ma óvatosan bánni, egész nap törekedjünk az egyensúly megőrzésére. Lássuk a részleteket elsőként a kosoktól a szüzekig. A Kos jegyűek ma rendkívül céltudatosak és hatékonyak a munkájukban, de hajlamosak lehetnek az indulatosságra. Érdemes kordában tartaniuk a reakcióikat, előbb gondolkodjanak és csak azután cselekedjenek, hogy elkerüljék a későbbi javításokat. A bikák számára fantasztikusan indul a mai nap, hiszen ez a nagy erejű bolygó együttállás éppen az önök jegyében jön létre. Hatalmas energiákat kapnak, ami kiváló az újrakezdéshez, ráadásul a karrierben és a magánéletben is sikerek várják önöket, csak hallgassanak a tűpontos megérzéseikre. Az ikrek szülötteit valósággal feltüzelik a mai energiák, egész nap tetrekészek és lelkesek lesznek. Most mindent nagyon pozitívan látnak, remek ötleteik támadnak, amelyeket érdemes azonnal megvalósítaniuk. A rákok sok jó hírt kaphatnak ma, különösen a munkával kapcsolatban. A jövőiket érintő komoly terveik vannak, most nagyot léphetnek előre, a csillagok maximálisan támogatják a hatékony változtatásokat. Az oroszlánoknak nagy eredményeket és szerencsét tartogat a csütörtök, a siker már karnyújtásnyira van, önökön múlik, hogyan élnek a lehetőséggel, de a kapkodást és a meggondolatlan döntéseket most inkább kerüljék el. A szűzegyűek gondolatai és ügyei ma szépen összerendeződnek, a megérzéseik pedig hihetetlenül felerősödnek, így nagyon jó érzékkel látják majd meg, és tudnak a legkönnyebben haladni a feladatokkal.

Jó reggelt, Jelság már is itt a napi horoszkópunk folytatása, a mérlektől a szüzekig, a mérleg egy kiemelkedő kreativitásra és teremtő erőre számítatnak, ma szinte semmi sem jelent akadályt önöknek, bátran elővetik a legnehezebb, legbonyolultabb feladatokat is. A skorpiók ma igazán top formában éreztetik magukat, a mai energiák egyszerre teszik önöket leföldelté és céltudatossá, ráadásul az este egy kifejezetten romantikus időszakot tartogat a számukra. Annyira soknak a nagy energiák miatt fokozott koncentrációra és figyelemre lesz szükségük. A siker működőképes receptje ma az, ha nem rohannak, nem kapkodnak, hanem higgadtan, középen maradva haladnak a célok felé. A bakok számára nagyon sűrű és intenzív nap következik sok információval és sok-sok telefonhívással. Valaki nagyszerű tanácsokkal láthatja el önöket, de mivel az illető hajlamos túl sokat beszélni, érdemes őt óvatosan a lényeg felé terelgetni. A vízöntők rengeteg cselekvő energiát kapnak a mai napon, és lehet egy konkrét ügy, amiben muszáj ezt a lényegre térniük. Bízzanak magukban, egy csapásra megoldják majd a helyzetet. Végül halak együek számára az álmaik és a vágyaik válhatnak valóra a következő napokban. A sikerük titka most az, hogy ne számolgassanak vagy mérlegeljenek, hanem maximálisan tegyék oda magukat a feladatokban. Sikeres csütörtököt kívánok minden hallgatónak!

0: Ez a Trio FM jelzvenényből másodperceken belül 8 óra a legfrissebb híreket hozza az MT Hír szolgálat. A reggeli starterben pedig tesztünk Charlie Puth és a Light Switch a következő óránk nyitó dalaként. Hozok egy kis ízelítőt belőle.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Ez volt a reklám.
6: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
7: A Trio FM hírei.
8: Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Júniusban tartják meg a Liszt pikniket. Délelőtt még sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ópuszta szeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a tanácskozás közben tartott tájékoztatón elmondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor helyzetet hirdetnek ki az asszály helyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Ma lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel. Éjjel a Magyar Közlönyben megjelent a kormánytagok munkáját meghatározó rendelet. A dokumentum a kormányfő és a 16 miniszter mellett a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladat és hatásköreit tartalmazza. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte tegnap Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szójváról, Munkácsról és Ungvárról is. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, amelynek többségét sikerült lelőni. Sérültekről nem tudni. A kormány elítélte a támadást, és Orbán Anita külügyminiszter ma délelőtre berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Közben éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. A jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodjanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről, közölte Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy több mint 10 milliárd euróról van szó. Megkezdődött az aszbeszttel szennyezett utcák tehermentesítése Szombathelyen. Az érintett részeket bitumenes záróréteggel látják el, hogy a szél és járművek ne kavarják fel, illetve ne vihessék tovább a veszélyes anyagot. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter ma a helyszínre utazik, és az egyik legsürgetőbb feladatnak nevezte a helyzet rendezését. Elhalasztja a Liszt pikniket a Zeneakadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra meghirdetett eseményt június 7-én tartják meg. A program nem változik, a többi között gyerekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei várják majd az érdeklődőket. Napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel. Délutántól a Dunántúlon, késő estétől, néhol már keleten is lehet elszórtan egy-egy záporzivatar. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most!
1: Indul a reggel!
5: Jó reggelt!
2: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

is 8 óra múlt, jó reggelt mindenkinek, folytatjuk a napindító összeállításunkat, én Pálinkás Zsolt vagyok. A mai napon sok szeretettel köszöntjük a névnapjukat ünneplő bonifácokat, ez a név latin eredetű, a jelentése pedig kifejezetten szép, hiszen annyit tesz a jó sors embere vagy jótevő. Boldog névnapot kívánunk a bonifácoknak, és mellettük még a további névnaposainknak, hiszen ma köszöntetjük még a Gyöngyiket, a Keresztélyeket, de ma ünnepelnek a Mátyás, Gyöngyvirág, Agalája, Gemma, Bónis, Násva, Julianna vagy Paszkál nevet viselők is. Boldog névnapot kívánok, Isten éltesse ünnepeltjeinket. Itt a Trión pedig szólnak a kedvencek, a reggeli starterben Dave Cameron érkezik. If you say-

0: friss közlekedési információk itt a Trio FM-en. Több helyszínen vannak építésmunkák, a térség útjain dolgoznak Tápió Szecsőnél, a 31-es erő Budapesti Ácsbelény Dormád másodrendű főút 45-ös és 47-es kilométer szelvénye között, mindkét irányban hosszabb menetidőre készülhetnek. Kaszálják az útmenti növényzetet a 311-es Nagykátacegléd másodrendű főút teljes szakaszán, a munkagépek jelenlétére számíthatnak május 15-ig. Jászalsó-Szentgyörnél zajlik a Jászalsó-Szentgyör-Tiszasúly összekötő út felújítása a 0-as és a 2-es kilométer szelvény között, mindkét irányban félpályás korlátozás van érvényben. Dolgoznak Százberek és Jászlodány között is a 32-27-es Újszász-Jászapáti összekötő úton. A munkavégzés kapcsán itt is hosszabb lehet a menetidő a félpályás korlátozás miatt. Tartanak a munkálatok Jászapátin a 32-27-es és a 32-28-as összekötő utak belterületi szakaszainak felújítása miatt. Itt a munkavégzés várható a július végén fejeződik be.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

Ez a Trio FM, a Jelseg rádiója, friss hírekkel jelentkedem a sport és a zene világából. A FIFA csütörtökön kora reggel bejelentette, hogy Shakira, Madonna és a BTS lesznek a fő fellépők az idei labdarúgó világbajnokság döntőjének félidei műsorában. A The New York Times beszámolója szerint a torna történetében most először rendeznek majd ilyen show műsort a finálé szünetében, amelyet július 19-én tartanak a New Jersey MetLife stadionban. A sztárok névsorát Chris Martin, a Coldplay énekese választotta ki, és egy videóban bemutatta a nagy közönségnek. A világbajnokság már a jövő hónapban elstart az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada 16 városában. Shakira fellépés egyébként nem okozott nagy meglepetést, hiszen a Nemzetközi Futballszövetség az ő új dalát választotta a torna hivatalos himnuszának. A kolumbiai énekesnőnek a 2010-es Waka Waka után ez a második hivatalos VB dala, de a 2014-es riói zárójünnepségen is színpadra lépett már. A szervezők nemrég a futball VB hivatalos labdáját is bemutatták, ennek mintázata a házigazdákat jelképezi, a piros juharlevél Kanadát, a zöld sas Mexikót, a kék csillag pedig az Egyesült Államokat szimbolizálja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
5: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub! Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed! És ez még csak a kezdet, hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvenceit, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
6: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Reggeli starter.

0: time.
1: Ez a Trio FM, a Jelság rádiója. Ha ma délután még nincs programjuk, és szeretnének részt venni egy különleges eseményen, akkor ma délután 5 órára érdemes ellátogatni a Jász Múzeumba itt Jászberényben, hiszen folytatódik a múzeumi esték sorozat. Professzor dr. Barna Gábor néprajzkutató tart előadást egy rendkívül érdekes 1852-ből fennmaradt jászberényi történeti dokumentumról. Az előadás egy korabeli levélen keresztül enged betekintést a 19. századi jászberény múltjába és egy különleges helyi eset hátterébe. Ha érdeklődnek a jász történelem és a közösségi emlékek iránt, mindenképpen érdemes ellátogatniuk ma délután a Jász Múzeumba, a programon a részvétel díjtalan. Ha pedig már a hétvégét tervezik, akkor érdemes lesz a főváros felé venni az irányt, ugyanis május 16-án és 17-én rendezik meg a 29. múzeumok majálisát a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. Szerte az országból 104 intézmény költözik ki a helyszínre családi programokkal, izgalmas vezetett sétákkal, koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal. A rendezvény alatt pedig a Nemzeti Múzeum épülete és minden kiállítása ingyenesen látogatható. A részleteket pedig megtalálják az intézmény honlapján. Kellemes, tartalmas kikapcsolódást kívánok mindenkinek!

Ez a Trio FM Jászberényből egy friss közlekedési információt hozok az úton lévőknek. Ha a 311-es úton haladnak Nagykáta irányából Cegléd felé, vezessenek a megszokottnál is figyelmesebben. A Farmosi vasúti átjárónál ugyanis jelenleg nem működik a fénysorompó. Kérem, hogy az érintett szakaszon fokozott óvatossággal közlekedjenek, és kiemelten figyeljenek az átjáró megközelítésekor. Vigyázzanak magukra és egymásra is az utakon.

David Guetta legutóbbi rádiós sikere forgott, ez volt a Teddy Sincer és a Tones & Dy közös Gang Gang Gang. Már is 9 óra, a legfrissebb információk érkeznek az MT hírszolgálattól. Mit szólnának majd 9 után egy Katy Perry dallamhoz? Itt lesz a This Is How You Do.

0: Reggeli Starter. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
5: Volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Súlyos gondokkal küzd Kuba. Délelőtt még sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ópuszta-szeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a tanácskozás közben tartott tájékoztatón elmondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor helyzetet hirdetnek ki az aszály helyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte tegnap Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szójváról, Munkácsról és Ungvárról is. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, amelynek többségét sikerült lelőni. Sérültekről nem tudni. A kormány elítélte a támadást, és Orbán Anita külügyminiszter ma délelőtre berendelte a budapesti orosz nagykövetet. A jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodjanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről, közölte Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy több mint 10 milliárd euróról van szó. Elkezdődtek Pekingben a kínai és az amerikai elnök közötti tárgyalások. Donald Trump és Xi Jinping egyebek mellett a közel-keleti konfliktus rendezéséről, a vámviták megoldásáról és kereskedelmi kérdésekről egyeztet ma és holnap. Az elnöki delegáció tagja több amerikai nagyvállalat vezetője is, akik technológiai együttműködésről tárgyalnak kínai partnereikkel. Kifogyott a dízelből és a fűtőolajból Kuba. Az amerikai blokkád miatt a szigetország villamos energiahálózata kritikus állapotban van. Havanna egyes részein naponta csak néhány órán keresztül van áram. A karibi országot emellett súlyos élelmiszer és gyógyszer hiány sújtja. Az ENSZ emberi jogi szakértői a múlt héten jogellenesnek nevezték az amerikai üzemanyag blokkádot. Közben az Egyesült Államok megújította a Kubának szánt 100 millió dolláros humanitárius felajánlást. Havanna eldöntheti, hogy reformokért cserébe elfogadja az ajánlatot, vagy visszautasítja a támogatást, közölte az amerikai külügyminisztérium. Elhalasztja a Liszt pikniket a Zeneakadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra meghirdetett eseményt június 7-én tartják meg. A program nem változik, a többi között gyerekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei várják majd az érdeklődőket. Napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel. Délutántól a Dunántúlon, késő estétől néhol már keleten is lehet elszórtan egy-egy záporzivatar. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Jó reggelt kívánok! 9 óra múlt 8 perccel tartsanak velünk a folytatásban is, ez a napindítónk csütörtökön május 14-én. Egy igazán látványos égi jelenségre hívom fel a figyelmüket, amit jövő hét közepén május 20-án szerdán este láthatunk majd az égen. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló tájékoztatása szerint egy különleges négyes együttállás rajzolódik majd ki. A Jupiter bolygó, a Holdsarló, valamint az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Pollux és a Castor egy hatalmas dőlt elbetűt formáz majd a nyugati horizont felett. A jelenség egyébként szabad szemmel is kiválóan látható lesz, ha este 3-10 körül a nyugati égbolt felé fordulunk. A látvány tovább fokozza majd az alattuk ragyogó esthajnal csillag, vagyis a Vénusz is, ami az egész égbolt legfényesebb égitestre lesz abban az időben. Aki pedig rendelkezik távcsővel vagy egy komolyabb binokulárral, annak a következő este május 21-én csütörtökön is érdemes lesz kémlelni az eget, mert a Holdsarló akkor a Rák csillagkép egyik látványos csillaghalmaza a Mékas halmaz mellett halad majd el. Érdemes lesz tehát jövő hét közepén egy kicsit megállni és felnézni az esti égre, most pedig haladunk tovább a Jászság kedvenceivel. Ez a reggeli starter, én Pálinkás Zsolt vagyok, rádiózzunk együtt továbbra is.

0: eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.
1: Ez a Trio FM, a Jelság rádiója. Megnézzük, milyen évfordulókat tartogat a mai nap, május 14-e. A mozirajongóknak biztosan ismerősen cseng George Lucas neve, a Csillagok háborúja és az Indiana Jones filmek atya ma ünnepi 82. születésnapját, de a magyar filmművészet világából is vannak évfordulók, hiszen 95 éve született a Szimbád rendezője Huszárik Zoltán, 93 éve a Kemény kalap és Krumpli óra alkotója Bácskai Lauró István is. A legkisebbek és a mesekedve ők pedig Fésűs Évára emlékeztetnek, aki éppen 100 évvel ezelőtt született, és akinek a Palacsintás királyt is köszönhetjük. A magyar történelem és tudomány számára is fontos a mai nap. 129 évvel ezelőtt avatták orvosdoktorrá Hugonnai Vilmát, az első magyar orvosnőt, aki hosszú évek küzdelme után érte el, hogy elismerjék diplomáját, és ezzel kaput nyitott a nők előtt a felsőoktatásban. Érdekesség a technika világából, hogy Adolf Nikol 164 évvel ezelőtt ezen a napon szabadalmaztatta a stoppert. Az évfordulók után pedig vissza a kedvencekhez. Ez a reggeli starter.
0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.

Ez a Trio FM Jászberényből egy friss közlekedési információt hozok az úton lévőknek, ha a 311-es úton haladnak Nagykáta irányából Cegléd felé, vezessenek a megszokottnál is figyelmesebben. A Farmosi vasúti átjárónál ugyanis jelenleg nem működik a fénysorompó. Kérem, hogy az érintett szakaszon fokozott óvatossággal közlekedjenek, és kiemelten figyeljenek az átjáró megközelítésekor. Vigyázzanak magukra és egymásra is az utakon.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos Tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintét parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
3: Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Aranykanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugrálóvár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Zöld lámpa a vidám ébredéshez. Reggeli starter.

Egy fontos információval folytatjuk, illetve itt egy hétvégi programajánlat. Május 16-án szombaton rendezik meg itt Jászberényben a Konszerve Parkban a Retro Napot, ami miatt forgalmi rendváltozásokra kell számítani. Reggel 5 órától egészen este 6 óráig lezárják a park melletti parkolót, valamint a Zoltán utca egy szakaszát, a Magisztrál nyomtatványbolt és a Szentendrei fodrászcikk üzlet között. Kérik önöket, hogy ezen a napon hagyják szabadon ezeket a várakozó helyeket. A türelmükért cserébe viszont igazi időutazás várja önöket. Délelőtt 10 órától veteránjármű kiállítás és gyermekjátszóház nyílik, sőt 15 óráig városnéző retro ikarusz buszra is felszállhatnak, amire a helyszínen lehet regisztrálni. Délben Zumba Tündivel, fél 1-től a Karina és Richard Acoustic Duo zenél, fél 2-kor pedig jelmezverseny kezdődik. A napot a Retroleum zenekar koncertje zárja majd délután 3 órától. Mindenkit sok szeretettel várnak tehát itt Jászberényben a Retro Napra május 16-án szombaton. Baby,

Ez a Trió FM Jászberényből. Sporttal folytatjuk, hiszen a jászberényi KSF férfi kosárlabda csapata fontos győzelmet aratott idegenben. Az NB1 per B11. Helyért zajló párharc első mérkőzésén Debrecenben a Deac U23-as csapat ellen léptek pályára a mieink. A találkozó ugyan döszögősen indult, és az első félidő végén még 6 pontos hátrányban volt a csapat, a fordulás után viszont sikerült újítani. Német Ákos zsinórban dobott 8 pontot, Kinné és Arabó pedig a végjátékban is higgadt maradt. Így egy rendkívül izgalmas csatában 67-64-re nyert a Jászberény. Ezzel a győzelemmel a jászsági együttes megszerezte a vezetést a két nyert meccsig tartó párharcban, de hát megvan a pályaelőny. Szarvas Gábor edző a mérkőzés után kiemelte a csapat szívós védekezését és a második félidei javuló támadójátékot. A folytatásra pedig nem kell sokat várnunk, csütörtökön este 7 órától itt Jászberényben dőlhet el minden. Ha sikerül hazai pályán is nyerniük, a fiúk győzelemmel zárhatják a szezont. Szurkoljunk nekik együtt!

Nem sokára 10 óra és egy igazi klasszikussal hangolódunk majd a következő órára, hiszen érkezik ATB-től a Let You Go című felvétel. Ez a dal már több mint 20 éve a táncparkettek és a rádiók nagy kedvence. Tudták, hogy a vokált Roberta Carter Harrisonnak köszönhetjük. Ő az az énekesnő, akivel a német lemezlovas a legsikeresebb korszakában a legtöbb slágerét rögzítette.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagási ékszervásár a JÁSZ ékszernél. Arany ékszerek 10-15%-os, ezüst ékszerek 20%-os kedvezménnyel kaphatók. Használja ki egyedülálló aranycsere akciónkat. Régi megunt ékszereit emeltáru beszámítással újakra cserélheti. Óriási karikagyűrű kínálatunkat tekintse meg a www.karikagyűrűszalon.hu oldalunkon, vagy válasszon személyesen üzletünkben azonnal elvihető gyűrűinkből. Tört arany felvásárlás, ezüst csere. A JÁSZ ékszer üzletét keresse JÁSZ Berényben, a Palotási János utca 15 szám alatt a buszpálya udvarnál. Már üzletünk előtt is parkolhat. Telefon 57 404 840.
3: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego, otthon generációkon keresztül.
4: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben, Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
5: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találtam meg a tökéletes kis cipőjét.
6: Komolyan? És most is visszajársz?
5: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
7: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
8: Ez volt a reklám.
9: A Trio FM hírei.
10: Súlyos támadás érte tegnap Kárpátalját. A kínai elnökkel tárgyal Pekingben Donald Trump. Délután már több felé elered az eső. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte tegnap Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szójváról, Munkácsról és Ungváról is. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, amelynek többségét sikerült lelőni. Sérültekről nem tudni. A magyar kormány elítélte a támadást. Közben évfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az előző kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadóként csatlakozik a kormányhoz, jelentette be Ópusztaszeren kormánya első ülésének szünetében Magyar Péter miniszterelnök. A tanácskozáson a többi között döntöttek arról, hogy viszmajor helyzetet hirdetnek ki az asszályhelyzet miatt, teljes körűen kivizsgálják a bicskei gyermekotthonban történt jogsértéseket és átvilágítják a gyermekvédelmi rendszert. Közzétette az előző kormány leltárát Orbán Viktor. A volt miniszterelnök az eredmények között említette a családoknak és a fiataloknak járó adókedvezményeket, a rezsicsökkentést, valamint a 13. és a 14. havi nyugdíj bevezetését. Közölte azt is, hogy visszavásárolták a külföldiektől a repteret és az energiacégeket, az ország aranytartalékát pedig 3 tonnáról több mint 100 tonnára emelték. A listára Magyar Péter kormányfő úgy reagált, hogy Orbán Viktor nem tudta hazahozni az uniós forrásokat, növelte az államadósságot, 1000 milliárdokat vett el a magyaroktól, és milliók élnek mély szegénységben. Elkezdődtek Pekingben a kínai és az amerikai elnök közötti tárgyalások. Donald Trump és Xi Jinping egyebek mellett a közel-keleti konfliktus rendezéséről, a vámviták megoldásáról és kereskedelmi kérdésekről egyeztet ma és holnap. Az elnöki delegáció tagja több amerikai nagyvállalat vezetője is, akik technológiai együttműködésről tárgyalnak kínai partnereikkel. Rászorulóknak adott vacsorát a vatikáni menhelyen a Hungarikum programiroda. Több mint 50 embert vendégeltek meg hagyományos magyar ételekkel, a vacsorán részt vett a pápai alamizsna mesterként ismert spanyol érsek is.
11: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
10: Napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, délutántól a Dunántúlon, késő estétől néhol már keleten is lehet elszórtan egy-egy záporzivatar. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható.
11: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

10 óra múlt, sok szeretettel köszöntök mindenkit, itt a 97 éten folytatódik a reggeli starter a Trio FM-en, én Pálinkás Zsolt vagyok. Hamarosan szót ejtünk majd egy június 12-i nagyszerű eseményről itt Jászberényben, a mozgás éjszakája vár mindenkire, a Sportpálya utca ad majd otthont a rendezvénynek, hamarosan megnézzük, hogy pontosan milyen programokkal is készülnek a szervezők, közben pedig hallgatjuk a kedvenceket, már itt is van Revin Léni dala, a Love Me Not.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: A Dunamenti régió kézműves örökségének hasznosításához járult hozzá Jász Berény egy nemzetközi programban. Újabb jászkunsági díler őrizetben, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnemetnik irányéva. Záró konferenciával, a Jász Berény város önkormányzat kezdeményezésével és vezető partnerségével megvalósuló 2024-ben indult Komheri Tour projekt utolsó fázisába érkezett. A záró konferenciát Jász Berényben tartották, ahol Budai Lóránt polgármester köszöntötte a programban résztvevőket, köszönetet mondva a hazai és külföldi szakembereknek, akik bekapcsolódtak a nemzetközi projektbe, melyben Jász Berény vezető partneri szerepet töltött be, együttműködésben többek között a jászsági Népművészeti Műhely Egyesülettel, a Hagyományok Házával és a Népművészeti Egyesületek Szövetségével. A program 8 Duna régiós ország partnereit egyesítette annak érdekében, hogy kiaknázza az örökség alapú kézművességben rejlő lehetőségeket a hagyományos tevékenységek újraélesztésével, valamint azok aktuális használati igényekhez és turizmushoz való kapcsolásával. Dr. Földi Zsuzsanna, a projekt koordinátora.
2: Projektünk a Komheri Tour projekt, azzal a céllal került benyújtásra jó régen, hogy a különböző partnerrégiók hasznosítani tudják minél nagyobb hatékonysággal azt a kulturális örökséget, amit a kézművesség jelent számukra. Tehát a projektben nem csupán a kézműves örökség felelevenítése, újbóli megélése szerepel, hanem hasznosítása is az értékmegőrzés mellett. Egyrészt gazdasági szempontból, tehát minél több életképes vállalkozást működtetni, létrehozni, ami a kézműves tevékenységeken alapul, és nem utolsó sorban pedig a turizmus erőforrásaként hasznosítani ezt a kulturális örökséget, függően ugye attól, hogy milyen régióban járunk, hiszen 8 régióról beszélünk ebben a projektben. A 12 partner részvételével zajlottak ugye a fejlesztések, illetve maga a projekt végrehajtása. Minden régióban más már kézműves, illetve hagyományon alapuló tevékenység volt a fókuszban, a pilot tevékenységeken keresztül történt ezeknek a fejlesztése.
1: Mint dr. Földi Zsuzsanna elmondta, mindezek mellett a kezdeményezés erősíti a vidéki kisvárosi térségeket és támogatja a közösségeket, illetve az önfenntartó helyi gazdaságokat. A projekt keretében a kreatív gazdaságra építkezve Jász Berény kulcs szerepet játszik a jász hagyományok megőrzésében. Itt a pilot projekt célja a jász suba minta újraélesztése modern viselhető textíliák létrehozásával. Megvalósult egy egyedi, újragondolt jász motívumokkal díszített 8 öltözékből álló ruhakollekció, valamint egy városi márkavédjegy alakult.
2: Jász Berényben a hagyományos minták, ugye a suba mintának az újraélesztése volt a középpontban. Ezeket a mintákat használták az egyesület tagjai ruhakollekciónak a létrehozására, de Jász Berényben többről is szó volt, hiszen nagy figyelmet fordított a marketing tevékenységre, ezen belül pedig egy új védjegynek a létrehozására, ami nem csupán ennek a ruhakollekciónak a megfelelő piaci pozícionálását segíti, hanem az összes arra érdemes jászberényi, illetve jászsági, kézműves, illetve design terméknek.
1: A nemzetközi Komheri Tour komoly partnerségen alapult, amelybe több egyetem is bekapcsolódott, de jelen voltak a turisztikai ügynökségek is. Dr. Földi Zsuzsanna projekt koordinátor hangsúlyozta, az egyik legfontosabb cél, miszerint keretet adjanak a programban résztvevő régiók a kézműves örökség hasznosításához, az maradéktalanul megvalósult.
2: Ami nagyon fontos, hogy tevékenység nagyon komoly közös gondolkodáson alapul, a helyi tevékenységek is közös módszert tanokra épültek. A partnerek között voltak egyetemek, illetve számos olyan szereplő, akik aktívan részt vesznek a kézműves örökség hasznosításában. Turisztikai ügynökségektől kezdve olyan egyesületek, akik napi szinten foglalkoznak a témával. Tehát nagyon sokoldalú partnerségünk volt. Az eredmények között szerepel egy kevésbé látványos, de annál fontosabb stratégia és akcióterv, és minden minden régió is készített magának egy olyan akciótervet, ami alapján tervezhetik a következő éveknek a legfontosabb beavatkozásait. Az egyik fő cél, hogy keretet adjanak ezek a régiók a kézműves örökség hasznosításához, az feltétlen megvalósult.
1: A rendőrök Szolnokon fogták el azt a nagyrévi férfit, aki az elmúlt fél évben kábítószer értékesítésével foglalkozott. A járőrök az egyik helyi ingatlannál ellenőrizték a lakost. A férfi ruházatának átvizsgálásakor alufóliába csomagolva fehér, kristályos anyagot, valamint kábítószer elfogyasztásához használatos pipát találtak. A rendőrök a szolnoki ingatlanban kutatást végeztek, ahol további kábítószergyanús anyagokat, növényi örleményeket foglaltak le. A megalapozott gyanú szerint a 32 éves nagyrévi férfi az elmúlt fél évben 5000 és 7000 forint per gramáron értékesítette a kábítószert. Előállították a rendőrkapitányságra, ahol kábítószer kereskedelem büntet miatt őrizetbe vétele mellett kihallgatták. A nyomozóhatóság kezdeményezte letartóztatását. A rendőrök a helyszínről további három férfit is előállítottak, akik közül két fogyasztott kábítószer birtoklás vétség miatt szintén gyanúsítottként kihallgattak. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből már elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok. Késő estére 9 és 14 fok közé hüll le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: Trio FM, reggeli starter,
3: ahol a zene és a helyi információ

0: friss közlekedési információk itt a Trio FM-en. Több helyszínen vannak építésmunkák, a térség útjain dolgoznak Tápió Szecsőnél, a 31-es erő Budapesti Ácsbelény Dormád másodrendű főút 45-ös és 47-es kilométer szelvénye között, mindkét irányban hosszabb menetidőre készülhetnek. Kaszálják az útmenti növényzetet a 311-es Nagykátacegléd másodrendű főút teljes szakaszán, a munkagépek jelenlétére számíthatnak május 15-ig. Jászalsó-Szentgyörnél zajlik a Jászalsó-Szentgyör-Tiszasúly összekötő út felújítása a 0-as és a 2-es kilométer szelvény között, mindkét irányban félpályás korlátozás van érvényben. Dolgoznak Százberek és Jászlodány között is a 32-27-es Újszász-Jászapáti összekötő úton. A munkavégzés kapcsán itt is hosszabb lehet a menetidő a félpályás korlátozás miatt. Tartanak a munkálatok Jászapátin a 32-27-es és a 32-28-as összekötő utak belterületi szakaszainak felújítása miatt. Itt a munkavégzés várható a július végén fejeződik be.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Itt a gyereknap, és végre itt a szabadság. Az Aldi büfében most duplán megéri ügyesnek lenni. Csillog az ötös a bizonyítványodban. Mutasd meg nekünk, és a vendégünk vagy egy hatalmas, ropogós lángosra. Szeretsz alkotni? Kérd tőlünk egy kifestőt, színezd ki otthon, hozd vissza hozzánk, és már is tiéd egy ajándéklángos. Részletek a Facebook oldalunkon és az üzletben. Aldi büfé, Jászberény, Piactér. Mert tudjátok, aki szeret, az etet.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Reggeli Starter. Startolj rá!

0: Ez a Trio FM Jászberényből egy fontos információt hozok önöknek a hulladék gazdálkodással kapcsolatban. A MOHU és a Jászberényi Városüzemeltetési Nonprofit ZRT ugyanis térítésmentesen biztosít szabványos 240 literes szelektív hulladékgyűjtő edényeket a lakosság részére. A gyűjtőedényeket pedig ma délután, május 14-én csütörtökön 13 óra és 17 óra között vehetik át a Jákóhalmi út 13 szám alatti telephelyen. Ha a mai napon nem érnének rá, akkor szombaton reggel 8 és délután 2 óra között is lehetőség lesz az átvételre. Az akcióban jelenleg a zöld hulladék szállítási program 8. körzetében érintett utcák családi házas felhasználói vehetnek részt. Az érintett utcák listáját, mint például az Álmos, az Árok vagy a Balaton utcát megtalálják a szolgáltató részletes tájékoztatójában. Ne felejtsék otthon a személyigazolványukat és a lakcímkártyájukat, mert ezek bemutatása szükséges az átvételhez. Nagyon fontos technikai részlet még, hogy mivel egy nagyméretű 240 literes gyűjtőedényről van szó, mindenképpen olyan járművel érkezzenek, amely alkalmas a szállítására. Amennyiben a most megjelölt időpontokban nem tudják átvenni az edényt, május 18-ától a Margit sziget egy szám alatti székén is megtehetik majd ezt az ügyfélfogadási időben.
1: Trio FM, reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

Trio FM jazzberényből most egy különleges programsorozatra hívom fel figyelmüket, amely az aktív és tudatos öregedés témakörét járja körül itt jazzberényben. Az Élet Plusz beszélgetés sorozat harmadik alkalmához érkezik, amelynek címe Jól enni, jól lenni. A rendezvényen a táplálkozás, a bélflóra és az egészséges életmód összefüggéséről hallhatnak hasznos információkat. A szervezők ködös gondolkodásra és tervezésre hívják Önöket, hogy választ kapjanak arra a kérdésre, hogyan éljünk 10-15 év múlva. A beszélgetés helyszíne a Díri rendezvényháza Lehel-vezértér 33 szám alatt, az időpont pedig május 28-a csütörtök délután 17:30. A program egészen este 19:30-ig tart, minden érdeklődőt sok szeretettel várnak a szervezők.

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
2: Ez a menüajánló.
3: A Sólyom Hotel május 14-én csütörtökön babgulyással várja vendégeit a főételek közül kérhető sajttal töltött sertésszelet, nemesvári sertéssagú, töltött csirkecomb, barbecue csirkeszárny, harcsapaprikás, rostapon sült csirkelepény, a húsmentes ajánlatban pedig rántott karfiol. Rendelésfelvétel a Sólyom Hotel telefonszámán 57 401 267. A Bírs kávézó és bisztró csütörtökön csontlevessel, májgombóclevessel és frankfurti levessel készül az ebédre. Finomságok a főételek közül is szilvás gombóc, zsiványpecsenye vagy marha pörkölt közül választhatunk. A tésztakedvelőknek pedig bolognai spagetti, milánói penne és 4 sajtos nyokki. A Bírs kávézó és bisztró elérhető a 0620 240 40 44-es telefonszámon. A Pipacs étterem finomságai csütörtökön tojásleves, tárkonyos csirkeragú leves, sertésjava rántva, grízes tészta barackízzel, bolognai spagetti és rakott brassói. Rendeletünk az 57 405 510-es telefonszámon. A Karaván önkiszolgáló étterem menükínálatában ma zöldborsóleves vajas galuskával, fahéjas szilvaleves, rozmaringos bárányragú körettel, citromos fokhagymás lataszderék grillzöldséggel, gombapaprikás galuskával, csirkekordon, készül még sajtkrémmel, kolbásszal töltött karaj, rántott sajt, valamint a desszertként tiramisu. 57 406 710, ez a Karaván önkiszolgáló étterem telefonszáma. Az Aranykanál étterem várja vendégét ebédre eredeti palószlevessel, csontlevessel, készül még náluk harcsapaprikás túrós csúszával, Rákóczi töltött csirkemell burgonyapürével, rántott sajt, roston csirkemell avokádómártással, rizssel, az 1005-ös menüben pedig lecsós máj rizssel. Két telefonszám az Aranykanál étteremhez 57 403 290 és 0620 470 37 33. A River Bistro a mai napon májgaluska levessel várja vendégeit, ehetünk még náluk pankós csirke mellett jázmin rizssel és rakott kelt is. Rendelésfelvétel 57 407 500. A Firpo Pizzeria a napi menüben pikáns töltött bordát kínál burgonyapürével. A menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzeriában.
2: Ez volt a menüajánló.
0: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
4: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3 per A.
6: Ez volt a reklám.
0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Területi átlagban is mérhető kiadós eső esett májusban a Jászkunságban. Őrizetben a Jásztadányi tolvaj. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Területi átlagban is mérhető kiadós eső esett az elmúlt napokban a Jászkunságban. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján májusban eddig területi átlagban 25,6 mm csapadék hullott a térségre. A szakemberek tájékoztatása szerint a legtöbb esőt Kiskörén 36, Karcagon 33 és Jászkíséren 32 mm-t észleltek, a legkevesebbet pedig Jászberényben 17 mm. Szolnokon eddig 21 mm májusi csapadékot mértek. Indul a központi szúnyoggyérítési program, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A központi szúnyoggyérítési program részeként a tavaszi időszakban első lépésként a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik. Ennek során a szakemberek a szúnyogok tenyésztőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez a fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, köztük az árva szúnyogokra is ártalmatlan, hívta fel a figyelmet a katasztrófa védelem. Mint azt megtudtuk, a megbízott rovarbiológusok már március eleje óta nyomon követik a lárvák megjelenését és fejlődését, ez alapján tervezik meg a kezelések menetét. Az aszályos időjárás következtében az elmúlt hetekben alacsony volt a folyók vízállása, így az árterületek többségén nem alakult ki a szúnyogok számára alkalmas tenyésztőhelyek. A keleti ország részben a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén lévő holtágak szegény légi biológiai gyérítésre lehet szükség, itt az időjárás függvényében lépnek majd fel a lárvák ellen. Egy helyi fiatalkorú és 21 éves társa Jászladányban egy magánház teraszáról elloptak egy 60 ezer forint értékű robogot. Az egyenruhások a bűncselekmény elkövetésétől számított rövid időn belül elfogták a fiatalabbik tettest, akit lopásvédség miatt kihallgattak. Szerencsére a két kerekű meglett, csak a tank volt üres. A rendőrök az idősebbik tettest is elfogták és kihallgatták, neki azonban más bűncselekmények miatt is felelnie kellett, hiszen 7 vagyon elleni bűncselekményt követett el az elmúlt időben. A gyanúsított mozgásérzékelős, napelemes kerti lámpákat lopott zömében, ilyeneket két helyszínről is elvitt, de elcipelte az aknafedeleket, meglovasította az összekészített műanyag flakonos zsákokat, gázzsámolyt, hosszabbítót és kerékpárt is lopott. A nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték a tartóztatását. Híreinkben sport. A 8. egyben utolsó forduló mérkőzéseit rendezték meg a Jász-Nagykonszolnok vármegyei női keresztpályás bajnokságban, amelyben Jászberény is érdekelt, ezúttal Kunszent Márton adott otthont a mérkőzéseknek. A bajnoki cím sorsa végig szoros versenyfutást hozott, hiszen egészen az utolsó fordulóig kellett várni annak eldöntésére, hogy a Tószeg vagy a Tiszaföldvár emelheti magasba a trófeát. Tószeg lett a bajnok, mégpedig jobb gólkülönbségének köszönhetően megelőzve szintén 41 ponttal záró Tiszaföldvár egy rendkívül kiélezett és emlékezetes szezonfináléban. A keresztpályás női bajnokság 8. fordulójának eredményei: Karcag Tiszaföldvár 0-9, Tiszaföldvár Kunszent Márton 5-0, Tószeg Jászberény 13-0, Jászberény Kunszent Márton 1-6, Karcag Tószeg 0-6.
8: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből már elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok. Késő estére 9 és 14 fok közé hüll a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Búzás műszaki kereskedés és szerviz, kertigépek árusítása és szervizelése.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most!
0: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trió napközben. Minden, ami ásság.
1: Ez a Trió FM Jászberényből egy fontos információt hozok önöknek a hulladék gazdálkodással kapcsolatban. A MOHU és a Jászberényi Város Üzemeltetési Nonprofit ZLT ugyanis térítésmentesen biztosít szabványos 240 literes szelektív hulladékgyűjtő edényeket a lakosság részére. A gyűjtőedényeket pedig ma délután, május 14-én csütörtökön 13 óra és 17 óra között vehetik át a Jákóhalmi út 13 szám alatti telephelyen. Ha a mai napon nem érnének rá, akkor szombaton reggel 8 és délután 2 óra között is lehetőség lesz az átvételre. Az akcióban jelenleg a zöld hulladék szállítási program 8. körzetében érintett utcák családi házas felhasználói vehetnek részt. Az érintett utcák listáját, mint például az Álmos, az Árok vagy a Balaton utcát megtalálják a szolgáltató részletes tájékoztatójában. Ne felejtsék otthon a személyigazolványukat és a lakcímkártyájukat, mert ezek bemutatása szükséges az átvételhez. Nagyon fontos technikai részlet még, hogy mivel egy nagyméretű 240 literes gyűjtőedényről van szó, mindenképpen olyan járművel érkezzenek, amely alkalmas a szállítására. Amennyiben a most megjelölt időpontokban nem tudják átvenni az edényt, május 18-ától a Margit-sziget egy szám alatti székhelyen is megtehetik majd ezt az ügyfélfogadási időben.
0: Információk a Jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.
2: Girl, come on, let's do this, gangsta.

0: Ez a Trió napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97.7-en.
1: Letették az esküt az országgyűlés ünnepi ülésén az első Tisza kormány kinevezett miniszterei, ezzel hivatalosan is megalakult Magyar Péter vezetésével az új kormány. A Tisza kormányban összesen 16 miniszter lesz, és minden kiemelt fontos területnek önálló minisztériuma vagy államtitkársága lesz, mondta a kormányfő. Megnevezett 4 minisztériumot, amiknek kulcs szerepük lesz a rendszerváltásban, mert ővék lesz a legnehezebb feladat. A 4 kulcsminisztérium, egészségügy, igazságügy, oktatás és gyermekügyi minisztérium, valamint a pénzügyminisztérium. A 4 tárcavezetőnek vétójoga lesz a kormányban. A parlamenti bizottságok is megkezdték munkájukat, amelyek az országgyűlés munkájának alapvető szervei, előkészítik, véleményezik és segítik a törvényalkotási, valamint az ellenőrzési folyamatokat. A Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság alelnöki posztját tölti be a JASság megválasztott országgyűlési képviselője Halmai Ferenc, aki korábbi rendőri tapasztalataira építve a biztonságpolitikai és rendészeti kérdésekért felel. Rádiónknak elmondta, politikamentesen csak szakmai alapokon nyugvó munka várható a bizottságban. Az országgyűlés alakuló ülésének ünnepélyességéről és hangulat erről is beszélt a JASság országgyűlési képviselője a Trió FM-nek.
2: Nagyon felemelő érzés volt, és nagyon felemelő érzés volt végre ott ülni az ország legszebb házában és legfelemelőbb házában a parlamentben. Én nagyon sokat gondolkoztam arról, hogy hogyan jutottam el idáig, és mik voltak azok a fő pontok, de én azt gondolom, hogy ez egy folyamat volt, az, ami ott lejátszódott bennem, az szinte leírhatatlan. Bizottsági munkában elsősorban azt beszéltük meg, és abban egyeztünk meg, hogy itt kifejezetten szakmai munka fog folyni, és mindenképpen a szakma lesz előtérben. Az ellenzéki képviselők konstruktív munkát ígértek. Én azt gondolom, hogy a másik szintér az majd a parlament lesz, ahol természetesen nagyon sok minden más is előfordulhat, de itt a bizottságokban, itt kifejezetten a szakmáról lesz szó, és egy nagyon-nagyon konstruktív megbeszélés lesz a hangvétele ennek az egész bizottsági munkának.
1: Halmai Ferenc elmondta, a Tisza párt rendészeti programjának egyik kidolgozójaként üdvözölte, hogy

0: majd át kell beszélnünk, hogy mik azok, amiket prioritásként fogunk kezelni az első időszakban. Ilyen nagy ütemben kezdtünk neki ennek a munkának, és jó lenne minél hamarabb a kormányzati munkát megkezdeni, és a parlament is ehhez idomul, Fisza megnyerte a választásokat, a vállalásaink, ezt mindenképpen meg kell tartanunk, és ezért nagyon-nagyon-nagyon szoros munkaidőnk lesz parlamentben, eldöntjük, hogy mikor lesznek a plenáris ülések, mikor lesz az, amikor bizottsági ülésekre kell fölmenni. De én azt gondolom, hogy nagyon szeretném mind a kettőt vinni, hiszen nekem a járság, mint nagyon fontos körzet és a legfontosabb körzet, hiszen ennek lettem a képviselője. Nagyon fontos, hogy itt tudjak lenni, együtt tudjak élni a járssággal, és együtt tudjak ebbe mindenképpen az ő érdekükben dolgozni. De nyilván nagyon fontos az is, hogy az ország érdekében a megfelelő törvényeket, a változást elhozzuk.
1: Ötödik parlamenti ciklusát kezdte meg Pócs János az országgyűlésben, aki 16 év után vesztette el egyéni választókörzeti mandátumát a választásokon a Tisza párt jelöltje Halmai Ferenc ellen. A képviselő listán került be a parlamentbe, és vesz részt az 52 fős Fidesz frakció munkájában. Rádiónknak kijelentette, konstruktív ellenzékként kívánnak dolgozni a parlamentben.
2: Az országos politikára kértek fel, így kerültem be listán a parlamentben, és teszem a dolgom, szem előtt tartva mindig a járság érdekeit, bármikor bárkinek, ha bármiben segíthetek, akkor állok a rendelkezésére. Természetesen sehol senki nyakában nem kívánok teher lenni, és nem fogok torakodni, de ha kérik a segítségem vagy a véleményem, akkor állok az embereknek a rendelkezésére. Ez most egy más szerep, ellenzéki szerepből kell az országért és a járságért dolgozni, ezt is meg fogom tenni. A konstruktív ellenzéknek megvan a nagyon komoly jelentősége. Láttam én erre jó példákat akár az MSZP vagy a többi párt idejében, és én konstruktív ellenzéki képviselőként kértek fel, és ebben a szerepben fogok mindent megtenni a járság és az ország érdekében.
1: Pócs János az agrárterület szakpolitikai munkájában vesz részt az új országgyűlésben, mint az Agrár és Élelmiszergazdasági Bizottság tagja. Az első ülésen, mint fogalmazott, több fontos kérdésben nem kapott megnyugtató választ a minisztertől, mint például a földtörvényre, a hazai agrártámogatásokra vonatkozó változtatások köre, vagy éppen a termelést gazdálkodás szabályozó módosítások bevezetésének kérdése.
2: Minden szempontból úgy a parlamentben, mint a bizottságban nekünk a legfontosabb érdekünk egyrészt a konstruktív hozzáállás. Minden, ami jó az embereknek, minden, ami jó a gazdáknak vagy a vállalkozóknak, azt támogatni fogjuk. Ezt elmondtam a miniszter úrnak, hogy nagyon sok sikert kívánok, jó munkát kívánok, bármiben segítem. Tettem fel neki a beszámolója kapcsán néhány kérdést, mint például az, hogy kívánnak-e változtatni a földtörvényen. Ugye a földtörvénynek az alapszempontja mindig az volt, hogy magyar földet a magyar kézben. Megkérdeztem, hogy megkívánják-e nyitni a kaput a külföldi vásárlók és befektetők számára, valamint idéztem Tar Zoltánt, aki azt mondta, hogy Magyarországon a kukorica és a gabona termelés be kell fejezni, mert Ukrajnában ezt versenyképesebben csinálják. Ezt tudod, hogy az Európai Uniós támogatáshoz eddig a magyar kormány 80% többletforrás biztosított, és a jövőben kívánják ezt folytatni. Ezekre nem kaptam egyáltalán megnyugtató és kielégítő választ. Ezt ma még úgy gondolom, hogy ez a miniszter úrnak egyfajta tájékozatlansága vagy határozatlansága, mert ugye egy pár nap alatt ezeket a kérdéseket nem lehet átlátni. Azt mondta, hogy minden szabályozott formában, és nem az a lényeg, hogy magyar termelők meg családtagok, mint amit mi szerettünk volna, hogy a generációs átadás meg ilyenek biztosítva legyen, hanem mindenki, aki jól termel, és fiatal termelő, az előtt a lehetőséget biztosítani kell. Elmondta, hogy a vásárlók számára az olcsó élelmiszert kell biztosítani, szerintünk meg a megbízható magyar élelmiszert, és hogy a termelést szabályozni fogják területi, éghajlati adottságok, meg ilyesmik szerint, és mondtam neki, hogy ennek van számomra egy rossz tapasztalata, amikor a politika, az előző baloldali kormány szabályozást hirdetve megszüntették Magyarországon a cukorépa termelést, és lebontották a cukorgyárakat, ennek rossz tapasztalatai vannak.
3: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
5: Ez a menüajánló.
6: A Sólyom Hotel május 14-én csütörtökön babgulyással várja vendégeit, a főételek közül kérhető sajttal töltött sertésszelet, nemesvári sertéssagú, töltött csirkecon, barbecue csirkeszárny, harcsapaprikás, rostlapon sült csirkelepény, a húsmentes ajánlatban pedig rántott karfiol. Rendelésfelvétel a Sólyom Hotel telefonszámán 57 401 267. A Bírs kávézó és bisztró csütörtökön csontlevessel, májgombóc levessel és frankfurti levessel készül az ebédre. Finomságok a főételek közül is szilvás gombóc, zsivány pecsenye vagy marha pörkölt közül választhatunk. A tészta kedvelőknek pedig bolognai spagetti, milánói penne és négy sajtos nyokki. A Bírs kávézó és bisztró elérhető a 0620 240 40 44-es telefonszámon. A Pipacs étterem finomságai csütörtökön tojásleves, tárkonyos csirkeragú leves, sertésjava rántva, grízes tészta barackízzel, bolognai spagetti és rakott brassói. Rendeletünk az 57 405 510-es telefonszámon. A karavánunk kiszolgáló étterem menükínálatában ma zöld borsóleves vajas galuskával, fahéjas szilvaleves, rozmaringos bárányragú körettel, citromos fokhagymás lacaszderék grillzöldséggel, gombapaprikás galuskával, csirkekordon, készül még sajtkrémmel, kolbásszal töltött karaj, rántott sajt, valamint a desszertként tiramisu. 57 406 710, ez a karavánunk kiszolgáló étterem telefonszáma. Az Aranykanál étterem várja vendégét ebédre, eredeti palószlevessel, csontlevessel, készül még náluk harcsapaprikás túrós csúszával, Rákóczi töltött csirkemell burgonyapürével, rántott sajt, roston csirkemell avokádómártással, rizssel, az 1005-ös menüben pedig lecsósmáj rizssel. Két telefonszám az Aranykanál étteremhez 57 403 290 és 0620 470 37 33. A River Bistro a mai napon májgoluska levessel várja vendégeit, ehetünk még náluk pankós csirke mellett jázmin rizssel és rakott kelt is. Rendelésfelvétel 57 407 500. A Firpo Pizzeria a napi menüben pikáns töltött bordát kínál burgonyapürével. A menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzeriában.
5: Ez volt a menüajánló.
4: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ők az egyik helyi ingatlannál ellenőrizték a lakost. A férfi ruházatának átvizsgálásakor alufóliába csomagolva fehér, kristályos anyagot, valamint kábítószer elfogyasztásához használatos pipát találtak. A rendőrök a szolnoki ingatlanban kutatást végeztek, ahol további kábítószergyanús anyagokat, növényi örleményeket foglaltak le. A megalapozott gyanú szerint a 32 éves nagyrévi férfi az elmúlt fél évben 5000 és 7000 forint per gramáron értékesítette a kábítószert. Előállították a rendőrkapitányságra, ahol kábítószer kereskedelem büntet miatt őrizetbe vétele mellett kihallgatták. A nyomozóhatóság kezdeményezte letartóztatását. A rendőrök a helyszínről további három férfit is előállítottak, akik közül két fogyasztott kábítószer birtoklás vétség miatt szintén gyanúsítottként kihallgattak. Záró konferenciával, a Jászberény Város Önkormányzat kezdeményezésével és vezető partnerségével megvalósuló 2024-ben indult Komheri Tour projekt utolsó fázisába érkezett. A záró konferenciát Jászberényben tartották, ahol Budai Lóránt polgármester köszöntötte a programban résztvevőket, köszönetet mondva a hazai és külföldi szakembereknek, akik bekapcsolódtak a nemzetközi projektbe, melyben Jászberény vezető partneri szerepet töltött be együttműködésben többek között a Jászsági Népművészeti Műhely Egyesülettel, a Hagyományok Házával és a Népművészeti Egyesületek Szövetségével. A program 8 Duna régiós ország partnereit egyesítette annak érdekében, hogy kiaknázza az örökség alapú kézművességben rejlő lehetőségeket a hagyományos tevékenységek újraélesztésével, valamint azok aktuális használati igényekhez és turizmushoz való kapcsolásával. Dr. Földi Zsuzsanna a projekt koordinátora.
1: Projektünk a Komheri Tour projekt, azzal a céllal került benyújtásra jó régen, hogy a különböző partnerrégiók hasznosítani tudják minél nagyobb hatékonysággal azt a kulturális örökséget, amit a kézművesség jelent számukra. Tehát a projektben nem csupán a kézműves örökség felelevenítése, újbóli megélése szerepel, hanem hasznosítása is az értékmegőrzés mellett. Egyrészt gazdasági szempontból, tehát minél több életképes vállalkozást működtetni, létrehozni, ami a kézműves tevékenységeken alapul, és nem utolsó sorban pedig a turizmus erőforrásaként hasznosítani ezt a kulturális örökséget, függően ugye attól, hogy milyen régióban járunk, hiszen 8 régióról beszélünk ebben a projektben. A 12 partner részvételével zajlottak ugye a fejlesztések, illetve maga a projekt végrehajtása. Minden régióban más-más kézműves, illetve hagyományon alapuló tevékenység volt a fókuszban, a pilot tevékenységeken keresztül történt ezeknek a fejlesztése.
0: Mint dr. Földi Zsuzsanna elmondta, mindezek mellett a kezdeményezés erősíti a vidéki kisvárosi térségeket és támogatja a közösségeket, illetve az önfenntartó helyi gazdaságokat. A projekt keretében a kreatív gazdaságra építkezve Jászberény kulcs szerepet játszik a jász hagyományok megőrzésében. Itt a pilot projekt célja a jászsuba minta újraélesztése modern viselhető textíliák létrehozásával. Megvalósult egy egyedi, újragondolt jász motívumokkal díszített 8 öltözékből álló ruhakollekció, valamint egy városi márkavédjegy alakult.
1: Jászberényben a hagyományos minták, ugye a suba mintának az újraélesztése volt a középpontban. Ezeket a mintákat használták az egyesület tagjai ruhakollekciónak a létrehozására, de Jászberényben többről is szó volt, hiszen nagy figyelmet fordítottak a marketing tevékenységre, ezen belül pedig egy új védjegynek a létrehozására, ami nem csupán ennek a ruhakollekciónak a megfelelő piaci pozícionálását segíti, hanem az összes arra érdemes jászberényi, illetve jászsági kézműves, illetve design terméknek.
0: A nemzetközi Komheri Tour komoly partnerségen alapult, amelybe több egyetem is bekapcsolódott, de jelen voltak a turisztikai ügynökségek is. Dr. Földi Zsuzsanna projekt koordinátor hangsúlyozta, az egyik legfontosabb cél, miszerint keretet adjanak a programban résztvevő régiók a kézműves örökség hasznosításához, az maradéktalanul megvalósult.
1: Ami nagyon fontos, hogy tevékenység nagyon komoly közös gondolkodáson alapul, a helyi tevékenységek is közös módszertanulásra tulajdonokra épültek. A partnerek között voltak egyetemek, illetve számos olyan szereplő, akik aktívan részt vesznek a kézműves örökség használatában.

0: Azonosításában turisztikai ügynökségektől kezdve olyan egyesületek, akik napi szinten foglalkoznak a témával. Tehát nagyon sokoldalú partnerségünk volt. Az eredmények között szerepel egy kevésbé látványos, de annál fontosabb stratégia és akcióterv, és minden régió is készített magának egy olyan akciótervet, ami alapján tervezhetik a következő éveknek a legfontosabb beavatkozásait. Az egyik fő cél, hogy keretet adjanak ezek a régiók a kézműves örökség hasznosításához, az feltétlen megvalósul.
1: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből már elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
2: Trio napközben. Minden, ami jásság.

0: Friss közlekedési információk itt a Trio FM-en. Több helyszínen vannak építési munkák a térség útjain, dolgoznak Tápió Szecsőnél, a 31-es elő Budapesti Ácsbelény-Dormád másodrendű főút 45-ös és 47-es kilométer szelvénye között. Mindkét irányban hosszabb menetidőre készülhetnek. Kaszálják az útmenti növényzetet a 311-es Nagykátacegléd másodrendű főút teljes szakaszán. A munkagépek jelenlétére számíthatnak május 15-ig. Jászalsó-Szentgyörgynél zajlik a Jászalsó-Szentgyörgy-Tiszasúly összekötő út felújítása a 0-as és a 2-es kilométer szelvény között. Mindkét irányban félpályás korlátozás van érvényben. Dolgoznak Százberek és Jászladány között is a 32-27-es új Szász-Jászapáti összekötő úton. A munkavégzés kapcsán itt is hosszabb lehet a menetidő a félpályás korlátozás miatt. Tartanak a munkálatok Jászapátin a 32-27-es és a 32-28-as összekötő utak belterületi szakaszainak felújítása miatt. Itt a munkavégzés várhatóan július végén fejeződik be.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádió.

Ez a Trio FM Jászberényből, hamarosan dél, így már a búcsúzom, köszönöm ma is az együtt töltött órákat, holnap reggel 7-kor ismét jelentkezem, indítsuk együtt a péntek reggelt is a Trio FM-en. Én Pálinkás Zsolt vagyok, jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Gazdálkodók, kertbarátok, figyelem! Újra megnyitott a kapuit az Agrodiszkont Jászberényben, a Kossuth Lajos úton a festékbolttal szemben. Vetőmagok, növényvédőszerek, műtrágyák és minden, ami a sikeres gazdálkodáshoz kell. Most kibővített kínálattal és szakértő segítséggel várjuk Önöket. Agrodiszkont. Földtől a kiskertig együtt növekedünk. Jászberény, Kossuth Lajos út 44.
4: Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, valamint szombaton 8 és 12 óra között.
5: Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Aranykanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugrálóvár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
6: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
7: Ez a menüajánló.
4: A Sólyom Hotel május 14-én csütörtökön babgulyással várja vendégeit a főételek közül kérhető sajttal töltött sertésszelet, nemesvári sertéssagú, töltött csirkecomb, barbecue csirkeszárny, harcsapaprikás, rostapon sült csirkelepény, a húsmentes ajánlatban pedig rántott karfiol. Rendelésfelvétel a Sólyom Hotel telefonszámán 57 401 267. A Bírs kávézó és bisztró csütörtökön csontlevessel, májgombóc levessel és frankfurti levessel készül az ebédre. Finomságok a főételek közül is szilvás gombóc, zsivány pecsenye vagy marha pörkölt közül választhatunk. A tésztakedvelőknek pedig bolognai spagetti, milánói penne és négy sajtos nyokki. A Bírs kávézó és bisztró elérhető a 0620 240 40 44-es telefonszámon. A Pipacs étterem finomságai csütörtökön tojásleves, tárkonyos csirkeragú leves, sertésjava ránt, grízes tészta barackízzel, bolognai spagetti és rakott brassói. Rendeletünk az 57 405 510-es telefonszámon. A Karaván önkiszolgáló étterem menükínálatában ma zöld borsóleves vajas galuskával, fahéjas szilvaleves, rozmaringos bárányragú körettel, citromos fokhagymás lazaszderék grillzöldséggel, gombapaprikás galuskával, csirkekordon készül még sajtkrémmel, kolbásszal töltött karaj, rántott sajt, valamint a desszertként tiramisu. 57 406 710, ez a Karaván önkiszolgáló étterem telefonszáma. Az Aranykanál étterem várja vendégét ebédre eredeti palószlevessel, csontlevessel, készül még náluk harcsapaprikás túrós csúszával, Rákóczi töltött csirkemell burgonyapürével, rántott sajt, roston csirkemell avokádómártással, rizssel, az 1005-ös menüben pedig lecsósmáj rizssel. Két telefonszám az Aranykanál étteremhez 57 403 290 és 0620 470 37 33. A River Bistro a mai napon májgaluska levessel várja vendégeit, ehetünk még náluk pankós csirke mellett jázmin rizssel és rakott kelt is. Rendelésfelvétel 57 407 500. A Firpo Pizzeria a napi menüben pikáns töltött bordát kínál burgonyapürével. A menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzeriában.
7: Ez volt a menüajánló.
6: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
8: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
9: Nem csitulnak a harcok Ukrajnában. Több ezer önkéntes segíti a hazai meteorológusokat. Visszatérnek a záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Múlt éjszaka is folytatódtak az Ukrajna elleni légitámadások. Az orosz hadsereg 500-nál is több rakétát és több mint 650 drónt vetett be. Főként Kijevet és környékét támadták, egy ember meghalt, több mint 30-an megsebesültek. Több civil infrastruktúrális létesítmény és lakóház megrongálódott. Az orosz légvédelem 36 ukrán drónt fogott el és semmisített meg az éjszaka. A támadások miatt átmenetileg korlátozták Csebokszari és Kazany repülőterének forgalmát. Letartóztatták az ukrán elnöki hivatal volt vezetőjét. Andrij Jermakot a legfelsőbb korrupció ellenes bíróság épületében vették őrizetbe. A bíróság átszámítva csaknem 1 milliárd forintos óvadékot állapított meg. Jermakot hétfőn gyanúsítottként hallgatták ki egy pénzmosási ügyben, ő alaptalannak nevezte a vádat. Itthon éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen. Korábban több mint 150 oktató írta alá azt az állásfoglalást, melyben az alapítványi működés megszüntetését kérik. Az intézmény vezetés azt javasolja, hogy a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület vegye át. A budapesti Corvinus Egyetem 2019-ben elsőként lett kísérleti terepe az alapítványi működésnek. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban, mert megnőtt az akut légúti megbetegedések száma a betegek és a személyzet között. A súlyos állapotú betegek esetében a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérhetnek. A tilalom a járóbetegellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de kötelező maszkot viselni és a kezeket fertőtleníteni. Több mint 4500-an jelentkeztek a Hungaromet országos önkéntes meteorológiai hálózatába. A program célja a mérési lefedettség bővítése és a helyi időjárási jelenségek pontosabb megismerése. A lakossági mérőállomás a többi között a hőmérsékletet, a levegő páratartalmát, a szélsebességét és a csapadék mennyiségét méri, az adatokat pedig digitális formában továbbítja feldolgozásra. Itthon országszerte süt a nap, legfeljebb fátyol és gomoly felhők vannak az égen. Délutántól előbb a Dunántúlon, késő estétől pedig már keleten is lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most!
6: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Két órányi zenei élmény az ebédszünet alatt. Ez a Delelő.
1: Can we go thrift shopping?
2: What

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos Tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintét parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
3: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és VPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátolyi út 2 per A, a Tesco áruházban.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Egy helyi fiatalkorú és 21 éves társa Jászadányban egy magánház teraszáról elloptak egy 60 ezer forint értékű robogot. Az egyenruhások a bűncselekmény elkövetésétől számított rövid időn belül elfogták a fiatalabbik tettest, akit lopásvédség miatt kihallgattak. Szerencsére a két kerekünk meglett, csak a tank volt üres. A rendőrök az idősebbik tettest is elfogták és kihallgatták, neki azonban más bűncselekmények miatt is felelnie kellett, hiszen 7 vagyon elleni bűncselekményt követett el az elmúlt időben. A gyanúsított mozgásérzékelős napelemes kerti lámpákat lopott zömében, ilyeneket két helyszínről is elvitt, de elcipelte az aknafedeleket, meglovasította az összekészített műanyag plafonos zsákokat, gázzsámolyt, hosszabbítót és kerékpárt is lopott. A nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték a tartóztatását. Területi átlagban is mérhető, kiadós eső esett az elmúlt napokban a Jászkunságban. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján májusban eddig területi átlagban 25,6 mm csapadék hullott a térségre. A szakemberek tájékoztatása szerint a legtöbb esőt Kiskörén 36, Karcagon 33 és Jászkíséren 32 mm-t észleltek, a legkevesebbet pedig Jászberényben 17 mm. Szolnokon eddig 21 mm májusi csapadékot mértek. Indul a központi szúnyoggyérítési program, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A központi szúnyoggyérítési program részeként a tavaszi időszakban első lépésként a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik. Ennek során a szakemberek a szúnyogok tenyésztőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez a fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, köztük az árva szúnyogokra is ártalmatlan, hívta fel a figyelmet a katasztrófa védelem. Mint azt megtudtuk, a megbízott rovarbiológusok már március eleje óta nyomon követik a lárvák megjelenését és fejlődését, ez alapján tervezik meg a kezelések menetét. Az aszályos időjárás következtében az elmúlt hetekben alacsony volt a folyók vízállása, így az árterületek többségén nem alakult ki a szúnyogok számára alkalmas tenyésztőhelyek. A keleti ország részben a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén lévő voltágak szegény légi biológiai gyérítésre lehet szükség, itt az időjárás függvényében lépnek majd fel a lárvák ellen. Híreinkben sport. A 8. egyben utolsó forduló mérkőzéseit rendezték meg a Jász-Nagykunszolnok vármegyei női keresztpályás bajnokságban, amelyben Jászberény is érdekelt, ezúttal Kunszent Márton adott otthont a mérkőzéseknek. A bajnoki cím sorsa végig szoros versenyfutást hozott, hiszen egészen az utolsó fordulóig kellett várni annak eldöntésére, hogy a Tószeg vagy a Tiszaföldvár emelheti magasba a trófeát. Tószeg lett a bajnok, mégpedig jobb gólkülönbségének köszönhetően megelőzve szintén 41 ponttal záró Tiszaföldvár egy rendkívül kiélezett és emlékezetes szezon fináléban. A keresztpályás női bajnokság 8. fordulójának eredményei: Karcag Tiszaföldvár 0-9, Tiszaföldvár Kunszent Márton 5-0, Tószeg Jászberény 13-0, Jászberény Kunszent Márton 1-6, Karcag Tószeg 0-6.
8: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből már elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Ez volt a reklám.
3: A Trio FM hírei.
4: Nem csitulnak a harcok Ukrajnában. Állománygyűlést tartottak a külügyminisztériumban. Visszatérnek a záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Múlt éjszaka is folytatódtak az Ukrajna elleni légitámadások. Az orosz hadsereg 500-nál is több rakétát és több mint 650 drónt vetett be. Főként Kijevet és környékét támadták, egy ember meghalt, több mint 30-an megsebesültek. Több civil infrastruktúrális létesítmény és lakóház megrongálódott. Az embereket felszólították, hogy vegyék komolyan a légiriadókat. Az orosz légvédelem 36 ukrán drónt fogott el és semmisített meg az éjszaka. A támadások miatt átmenetileg korlátozták Csebokszari és Kazany repülőterének forgalmát. Letartóztatták az ukrán elnöki hivatal volt vezetőjét. Andrij Jermakot a legfelsőbb korrupcióellenes bíróság épületében vették őrizetbe. A bíróság átszámítva csaknem 1 milliárd forintos óvadékot állapított meg. Jermakot hétfőn gyanúsítottként hallgatták ki egy pénzmosási ügyben, ő alaptalannak nevezte a vádat. 12 év után ismét tartottak állománygyűlést a külügyminisztériumban. Orbán Anita tárcavezető a közösségi oldalán azt írta, visszatérnek azok a szakmai és stratégiai feladatok, amelyek a magyar diplomácia erejét évtizedeken átadták. A külügyi intézet és az információs hivatal ismét a minisztérium részeként működik tovább, a tárca rövidítése pedig újra KÜM lesz. Együttműködést és közös felelősségvállalást szorgalmazott a hazai agrárium szereplői között az Agrár- és Élelmiszergazdasági miniszter. Bóna Szabolcs az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok megnyitóján beszélt arról is, hogy csak társadalmi vita után módosítható a földtörvény, de ahhoz, hogy a magyar agráriumot segítő jogszabály születhessen, minimum egy évre van szükség. Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen. Korábban több mint 150 oktató írta alá azt az állásfoglalást, melyben az alapítványi működés megszüntetését kérik. Az intézmény vezetés azt javasolja, hogy a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület vegye át. A budapesti Corvinus Egyetem 2019-ben elsőként lett kísérleti terepe az alapítványi működésnek. Megdőlt a tegnapi fővárosi szélrekord. A Jánoshegyi meteorológiai állomáson hajnalban 76 kilométeres szelet mértek. Érdekes módon éppen abban az időszakban, amikor már mérséklődött a légmozgás.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Boldogházi Picúr Kutya Kozmetika és Panzió. Kisállatok testi-lelki pihenése, szépítése.
4: Holnap kezdetben több-kevesebb napsütésre számíthatunk, majd nyugat felől ismét beborul az ég, és több helyen több hullámban lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 3 és 12, holnap napközben 18 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Boldogházi Picúr Kutya Kozmetika és Panzió. Kisállatok testi-lelki pihenése, szépítése.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetés hangzott el.
3: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
5: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
8: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
9: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
10: Ez volt a reklám.
0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
11: A Dunamenti Régió kézműves örökségének hasznosításához járult hozzá Jászberény egy nemzetközi programban. Újabb jászkunsági díler őrizetben. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné királyéva. Záró konferenciával, a Jászberényváros önkormányzat kezdeményezésével és vezető partnerségével megvalósuló 2024-ben indult Komheri Tour projekt utolsó fázisába érkezett. A záró konferenciát Jászberényben tartották, ahol Budai Lóránt polgármester köszöntötte a programban résztvevőket, köszönetet mondva a hazai és külföldi szakembereknek, akik bekapcsolódtak a nemzetközi projektbe, melyben Jászberény vezető partneri szerepet töltött be együttműködésben többek között a jászsági Népművészeti Műhely Egyesülettel, a Hagyományok Házával és a Népművészeti Egyesületek Szövetségével. A program 8 Duna régiós ország partnereit egyesítette annak érdekében, hogy kiaknázza az örökség alapú kézművességben rejlő lehetőségeket a hagyományos tevékenységek újraélesztésével, valamint azok aktuális használati igényekhez és turizmushoz való kapcsolásával. Dr. Földi Zsuzsanna, a projekt koordinátora.
12: Projektünk a Komheri Tour projekt, azzal a céllal került benyújtásra jó régen, hogy a különböző partnerrégiók hasznosítani tudják minél nagyobb hatékonysággal azt a kulturális örökséget, amit a kézművesség jelent számukra. Tehát a projektben nem csupán a kézműves örökség felelevenítése, újbóli megélése szerepel, hanem hasznosítása is az értékmegőrzés mellett. Egyrészt gazdasági szempontból, tehát minél több életképes vállalkozás, működtetni, létrehozni, ami a kézműves tevékenységeken alapul, és nem utolsó sorban pedig a turizmus erőforrásaként hasznosítani ezt a kulturális örökséget, függően ugye attól, hogy milyen régióban járunk, hiszen 8 régióról beszélünk ebben a projektben. A 12 partner részvételével zajlottak ugye a fejlesztések, illetve maga a projekt végrehajtása. Minden régióban más-más kézműves, illetve hagyományon alapuló tevékenység volt a fókuszban, a pilot tevékenységeken keresztül történt ezeknek a fejlesztése.
11: Mint dr. Földi Zsuzsanna elmondta, mindezek mellett a kezdeményezés erősíti a vidéki kisvárosi térségeket és támogatja a közösségeket, illetve az önfenntartó helyi gazdaságokat. A projekt keretében a kreatív gazdaságra építkezve Jászberény kulcs szerepet játszik a jász hagyományok megőrzésében. Itt a pilot projekt célja a jász suba minta újraélesztése modern viselhető textíliák létrehozásával. Megvalósult egy egyedi, újra gondolt jász motívumokkal díszített, 8 öltözékből álló ruhakollekció, valamint egy városi márkavédjegy alakult.
12: Jászberényben a hagyományos minták, ugye a suban mintának az újraélesztése volt a középpontban. Ezeket a mintákat használták az egyesület tagjai ruhakollekciónak a létrehozására, de Jászberényben többről is szó volt, hiszen nagy figyelmet fordított a marketing tevékenységre, ezen belül pedig egy új védjegynek a létrehozására, ami nem csupán ennek a ruhakollekciónak a megfelelő piaci pozícionálását segíti, hanem az összes arra érdemes jászberényi, illetve jászsági, kézműves, illetve design terméknek.
11: A nemzetközi Comhery Tour komoly partnerségen alapult, amelybe több egyetem is bekapcsolódott, de jelen voltak a turisztikai ügynökségek is. Dr. Földi Zsuzsanna projekt koordinátor hangsúlyozta, az egyik legfontosabb cél, miszerint keretet adjanak a programban résztvevő régiók a kézműves örökség hasznosításához, az maradéktalanul megvalósult.
12: Ami nagyon fontos, hogy tevékenység nagyon komoly közös gondolkodáson alapul, a helyi tevékenységek is közös módszert tanokra épültek. A partnerek között voltak egyetemek, illetve számos olyan szereplő, akik aktívan részt vesznek a kézműves örökség hasznosításában, turisztikai ügynökségektől kezdve olyan egyesületek, akik napi szinten foglalkoznak a témával. Tehát nagyon sokoldalú partnerségünk volt. Az eredmények között szerepel egy kevésbé látványos, de annál fontosabb stratégia és akcióterv, és minden régió is készített magának egy olyan akciótervet, ami alapján tervezhetik a következő éveknek a legfontosabb beavatkozásait. Az egyik fő cél, hogy keretet adjanak ezek a régiók a kézműves örökség hasznosításához, az feltétlen megvalósult.
11: A rendőrök Szolnokon fogták el azt a nagyrévi férfit, aki az elmúlt fél évben kábítószer értékesítésével foglalkozott. A járőrök az egyik helyi ingatlannál ellenőrizték a lakost. A férfi ruházatának átvizsgálásakor alufóliába csomagolva fehér, kristályos anyagot, valamint kábítószer elfogyasztásához használatos pipát találtak. A rendőrök a szolnoki ingatlanban kutatást végeztek, ahol további kábítószergyanús anyagokat, növényi örleményeket foglaltak le. A megalapozott gyanú szerint a 32 éves nagyrévi férfi az elmúlt fél évben 5000 és 7000 forint per gramáron értékesítette a kábítószert. Előállították a rendőrkapitányságra, ahol kábítószer kereskedelem büntet miatt őrizetbevétele mellett kihallgatták. A nyomozóhatóság kezdeményezte letartóztatását. A rendőrök a helyszínről további 3 férfit is előállítottak, akik közül 2 fogyasztott kábítószer birtoklás vétség miatt szintén gyanúsítottként kihallgattak. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből már elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvezőbb áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
2: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Délutántól lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. Újra a külügyhöz tartozik az információs hivatal és a külügyi intézet. Visszaállítanák a Corvinuson az egyetemi autonómiát. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma 12 év után ismét tartottak állománygyűlést a külügyminisztériumban. Orbán Anita tárcavezető a közösségi oldalán azt írta, visszatérnek azok a szakmai és stratégiai feladatok, amelyek a magyar diplomácia erejét évtizedeken átadták. A külügyi intézet és az információs hivatal ismét a minisztérium részeként működik tovább, a tárca rövidítése pedig újra KÜM lesz. Bekérette Oroszország budapesti nagykövetét Orbán Anita külügyminiszter a tegnapi kárpátaljai dróntámadások miatt. A hivatalos tájékoztatás kérés során Jevgenyi Ardolnovics Stanislavov fél órát tartózkodott a külügyminiszternél. Múlt éjszaka is folytatódtak az Ukrajna elleni légitámadások, az orosz hadsereg fél száznál is több rakétát és több mint 650 drónt vetett be. Főként Kijevet és környékét támadták, egy ember meghalt, több mint 30-an megsebesültek. Több civil infrastruktúrális létesítmény és kórház megrongálódott. Letartóztatták az ukrán elnöki hivatal volt vezetőjét. Andrij Jermakot a legfelsőbb korrupcióellenes bíróság épületében vették őrizetbe. A bíróság átszámítva csak nem 1 milliárd forintos óvadékot állapított meg. Jermakot hétfőn gyanúsítottként hallgatták ki egy pénzmosási ügyben, ő alaptalannak nevezte a vádat. Együttműködést és közös felelősségvállalást szorgalmazott a hazai agrárium szereplői között az Agrár- és Élelmiszergazdasági miniszter. Bóna Szabolcs az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok megnyitóján beszélt arról is, hogy csak társadalmi vita után módosítható a földtörvény, de ahhoz, hogy a magyar agráriumot segítő jogszabály születhessen, minimum egy évre van szükség. Hódmezővásárhelyen a vidék legrangosabb állattenyésztési kiállításán tenyésztők, termelők, feldolgozók, kereskedők, kutatók, oktatók, valamint szakmai szervezetek képviselői találkoznak. Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen. Korábban több mint 150 oktató írta alá azt az állásfoglalást, melyben az alapítványi működés megszüntetését kérik. Az intézményi vezetés azt javasolja, hogy a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület vegye át. A budapesti Corvinus Egyetem 2019-ben elsőként lett kísérleti terepe az alapítványi működésnek. A vezetőtestületekbe kezdetben az Orbán kormány miniszterei, politikusai és a NER-hez kötődő nagyvállalatok vezetői is bekerültek. Megdőlt a tegnapi fővárosi szélrekord. A jánoshegyi meteorológiai állomáson hajnalban 76 kilométeres szelet mértek. Érdekes módon épp abban az időszakban, amikor már mérséklődött a légmozgás.
3: Az időjárás jelentés támogatója az Agrodiscont. Föltől a kiskertekig együtt növekedünk.
6: Országszerte süt a nap, legfeljebb fátyol és gomoly felhők vannak az égen. Délután előbb a Dunántúlon, késő estétől pedig már keleten is lehet elszórtan egy-egy záporzivatar. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható.
3: Az időjárás jelentés támogatója az Agrodiscont. Föltől a kiskertekig együtt növekedünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintét parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
1: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub! Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz? Itt a helyed! És ez még csak a kezdet, hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvencejét, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
2: Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Aranykanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugrálóvár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Területi átlagban is mérhető kiadós eső esett májusban a Jászkunságban. Őrizetben a Jásztadányi tolvaj. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Területi átlagban is mérhető kiadós eső esett az elmúlt napokban a Jászkunságban. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján májusban eddig területi átlagban 25,6 mm csapadék hullott a térségre. A szakemberek tájékoztatása szerint a legtöbb esőt Kiskörén 36, Karcagon 33 és Jászkíséren 32 mm-t észleltek, a legkevesebbet pedig Jászberényben 17 mm. Szolnokon eddig 21 mm májusi csapadékot mértek. Indul a központi szúnyoggyérítési program, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A központi szúnyoggyérítési program részeként a tavaszi időszakban első lépésként a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik. Ennek során a szakemberek a szúnyogok tenyésztőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez a fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, köztük az árva szúnyogokra is ártalmatlan, hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Mint azt megtudtuk, a megbízott rovarbiológusok már március eleje óta nyomon követik a lárvák megjelenését és fejlődését, ez alapján tervezik meg a kezelések menetét. Az aszályos időjárás következtében az elmúlt hetekben alacsony volt a folyók vízállása, így az árterületek többségén nem alakult ki a szúnyogok számára alkalmas tenyésztőhelyek. A keleti ország részben a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén lévő holtágak szegény légi biológiai gyérítésre lehet szükség, itt az időjárás függvényében lépnek majd fel a lárvák ellen. Egy helyi fiatalkorú és 21 éves társa Jászadányban egy magánház teraszáról elloptak egy 60 ezer forint értékű robogot. Az egyenruhások a bűncselekmény elkövetésétől számított rövid időn belül elfogták a fiatalabbik tettest, akit lopásvédség miatt kihallgattak. Szerencsére a két kerekünk meglett, csak a tank volt üres. A rendőrök az idősebbik tettest is elfogták és kihallgatták, neki azonban más bűncselekmények miatt is felelnie kellett, hiszen 7 vagyon elleni bűncselekményt követett el az elmúlt időben. A gyanúsított mozgásérzékelős napelemes kerti lámpákat lopott zömében, ilyeneket két helyszínről is elvitt, de elcipelte az aknafedeleket, meglovasította az összekészített műanyag flakonos zsákokat, gázzsámolyt, hosszabbítót és kerékpárt is lopott. A nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték a tartóztatását. Híreinkben sport. A 8. egyben utolsó forduló mérkőzéseit rendezték meg a Jász Nagykonszolnok vármegyei női keresztpályás bajnokságban, amelyben Jász Berény is érdekelt, ezúttal Kunszent Márton adott otthont a mérkőzéseknek. A bajnoki cím sorsa végig szoros versenyfutást hozott, hiszen egészen az utolsó fordulóig kellett várni annak eldöntésére, hogy a Tószeg vagy a Tiszaföldvár emelheti magasba a trófeát. Tószeg lett a bajnok, mégpedig jobb gólkülönbségének köszönhetően megelőzve szintén 41 ponttal záró Tiszaföldvár egy rendkívül kiélezett és emlékezetes szezonfináléban. A keresztpályás női bajnokság 8. fordulójának eredményei: Karcag Tiszaföldvár 0-9, Tiszaföldvár Kunszent Márton 5-0, Tószeg Jász Berény 13-0, Jász Berény Kunszent Márton 1-6, Karcag Tószeg 0-6.
6: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből már elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Délutántól lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. Elfogadhatatlannak tartja a kárpátaljai orosz támadásokat a kormány. Vasárnap lesz az idei életmenete. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Kievben a nagyszabású orosz támadás következtében 5-en haltak meg, köztük egy gyermek is, és mintegy 40-en megsebesültek. A keleti ország részben lévő Harkivban 28, a déli Odessa megyében pedig 2 sérültről tudni. Ezt az ukrán elnök közölte. Volodymyr Zelenszkij hozzátette, hogy országszerte 180 létesítmény rongálódott meg, köztük több mint 50 lakóépület. Az orosz hadsereg felszáznál is több rakétát és több mint 650 drónt vetett be éjszaka, főként Kijevet és környékét támadták. Az embereket felszólították, hogy vegyék komolyan a légiriadókat. Tegnap a háború kitörése óta a legnagyobb orosz támadás érte Kárpátalját is. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. Ezt a külügyminiszter közölte a budapesti orosz nagykövettel, akit bekéretett a tegnapi nagyszabású orosz támadás után. Orbán Anita Facebook oldalán közzétett videójában elmondta, hogy közölte az orosz diplomatával, hogy a magyar kormány elvárja a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, és azt, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében. Nőtt, de még mindig az uniós átlag alatt van a nők aránya a magyar parlamentben. Erről írt közösségi oldalán az országgyűlés elnöke. Forsthofer Ágnes szerint az új kormány már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát nézve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, most pedig a 90. körül van. Az új országgyűlésben a nők aránya több mint 27%-ra emelkedett. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul. Emlékező beszédet mond Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő színésznő. A menet célja kiállni az emberi méltóság, az együttérzés és az élettisztelete mellett, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és mindenfajta előítéletnek. Több kamionnyi illegális hamis gyógyszert foglaltak le egy nemzetközi razziában. Összehangolt akció keretében 5 államnyomozói 16 országban csaptak le. A csaló kereskedők neves szakemberek fotóit és nevét felhasználva fiktív szakértői véleményekkel reklámoztak engedély nélküli termékeket. 6 embert tanúként hallgattak ki, míg egy lengyel férfit csalással és pénzmosással gyanúsítanak.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Pusztamonostori Tusor víz-gáz-fűtés szaküzlet.
7: Holnap felhősebb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 3 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 18 és 25 fok között várható. A délkeleti tájakon lesz melegebb.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Pusztamonostori Tusor víz-gáz-fűtés szaküzlet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30... 399 6000 MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnemetnik Irányéva.

0: A rendőrök Szolnokon fogták el azt a nagyrévi férfit, aki az elmúlt fél évben kábítószer értékesítésével foglalkozott. A járőrök az egyik helyi ingatlannál ellenőrizték a lakost. A férfi ruházatának átvizsgálásakor alufóliába csomagolva fehér, kristályos anyagot, valamint kábítószer elfogyasztásához használatos pipát találtak. A rendőrök a szolnoki ingatlanban kutatást végeztek, ahol további kábítószergyanús anyagokat, növényi örleményeket foglaltak le. A megalapozott gyanú szerint a 32 éves nagyrévi férfi az elmúlt fél évben 5000 és 7000 forint per gramáron értékesítette a kábítószert. Előállították a rendőrkapitányságra, ahol kábítószer kereskedelem büntet miatt őrizetbevétele mellett kihallgatták. A nyomozóhatóság kezdeményezte letartóztatását. A rendőrök a helyszínről további három férfit is előállítottak, akik közül két fogyasztott kábítószer birtoklás vétség miatt szintén gyanúsítottként kihallgattak. Záró konferenciával, a Jászberényváros önkormányzat kezdeményezésével és vezető partnerségével megvalósuló 2024-ben indult Komheri Tour projekt utolsó fázisába érkezett. A záró konferenciát Jászberényben tartották, ahol Budai Lóránt polgármester köszöntötte a programban résztvevőket, köszönetet mondva a hazai és külföldi szakembereknek, akik bekapcsolódtak a nemzetközi projektbe, melyben Jászberény vezető partneri szerepet töltött be együttműködésben többek között a jászsági Népművészeti Műhely Egyesülettel, a Hagyományok Házával és a Népművészeti Egyesületek Szövetségével. A program 8 Duna régiós ország partnereit egyesítette annak érdekében, hogy kiaknázza az örökség alapú kézművességben rejlő lehetőségeket a hagyományos tevékenységek újraélesztésével, valamint azok aktuális használati igényekhez és turizmushoz való kapcsolásával. Dr. Földi Zsuzsanna a projekt koordinátora.
1: Projektünk a Komheri Tour projekt, azzal a céllal került benyújtásra jó régen, hogy a különböző partnerrégiók hasznosítani tudják minél nagyobb hatékonysággal azt a kulturális örökséget, amit a kézművesség jelent számukra. Tehát a projektben nem csupán a kézműves örökség felelevenítése, újbóli megélése szerepel, hanem hasznosítása is az értékmegőrzés mellett. Egyrészt gazdasági szempontból, tehát minél több életképes vállalkozás, működtetni, létrehozni, ami a kézműves tevékenységeken alapul, és nem utolsó sorban pedig a turizmus erőforrásaként hasznosítani ezt a kulturális örökséget, függően ugye attól, hogy milyen régióban járunk, hiszen 8 régióról beszélünk ebben a projektben. A 12 partner részvételével zajlottak ugye a fejlesztések, illetve maga a projekt végrehajtása. Minden régióban más-más kézműves, illetve hagyományon alapuló tevékenység volt a fókuszban, a pilot tevékenységeken keresztül történt ezeknek a fejlesztése.
0: Mint dr. Földi Zsuzsanna elmondta, mindezek mellett a kezdeményezés erősíti a vidéki kisvárosi térségeket és támogatja a közösségeket, illetve az önfenntartó helyi gazdaságokat. A projekt keretében a kreatív gazdaságra építkezve Jászberény kulcs szerepet játszik a jász hagyományok megőrzésében. Itt a pilot projekt célja a jászsuba minta újraélesztése modern viselhető textíliák létrehozásával. Megvalósult egy egyedi, újragondolt jász motívumokkal díszített 8 öltözékből álló ruhakollekció, valamint egy városi márkavédjegy alakult.
1: Jászberényben a hagyományos minták, ugye a suba mintának az újraélesztése volt a középpontban. Ezeket a mintákat használták az egyesület tagjai ruhakollekció a létrehozására, de Jászberényben többről is szó volt, hiszen nagy figyelmet fordítottak a marketing tevékenységre, ezen belül pedig egy új védjegynek a létrehozására, ami nem csupán ennek a ruhakollekciónak a megfelelő piaci pozícionálását segíti, hanem az összes arra érdemes jászberényi, illetve jászsági, kézműves, illetve design terméknek.
0: A nemzetközi Komheri Tour komoly partnerségen alapult, amelybe több egyetem is bekapcsolódott, de jelen voltak a turisztikai ügynökségek is. Dr. Földi Zsuzsanna projektkoordinátor hangsúlyozta, az egyik legfontosabb cél, miszerint keretet adjanak a programban résztvevő régiók a kézműves örökség hasznosításához, az maradéktalanul megvalósult.
1: Ami nagyon fontos, hogy tevékenység nagyon komoly közös gondolkodáson alapul, a helyi tevékenységek is közös módszertan alapokra épültek. A partnerek között voltak egyetemek, illetve számos olyan szereplő, akik aktívan részt vesznek a kézműves örökség hasznosításában, turisztikai ügynökségektől kezdve olyan egyesületek, akik napi szinten foglalkoznak a témával. Tehát nagyon sok oldalú partnerségünk volt. Az eredmények között szerepel egy kevésbé látványos, de annál fontosabb stratégia és akcióterv, és minden régió is készített magának egy olyan akciótervet, ami alapján tervezhetik a következő éveknek a legfontosabb beavatkozásait. Az egyik fő cél, hogy keretet adjanak ezek a régiók a kézműves örökség hasznosításához, az feltétlen megvalósult.
0: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből már elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok. Késő estére 9 és 14 fok közé hüll a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

baby. Girl, you done something so bad to me.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátolyi út 2 per A, a Tesco áruházban.
5: Jászsági Ingatlan Centrum Kft. Ingatlan, pénzügyi, jogi tanácsadás, profizmus és komplexitás Jászberény belvárosának szívében a Városháza mellett. 10 éve az önök szolgálatában. Keressenek bennünket személyesen vagy honlapunkon a www.jászságingatlan.hu-n.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Délutántól lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. Elfogadhatatlannak tartja a kárpátaljai orosz támadásokat a kormány. Vasárnap lesz az idei életmenete. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Kievben a nagyszabású orosz támadás következtében 5-en haltak meg, köztük egy gyermek is, és mintegy 40-en megsebesültek. A keleti ország részben lévő Harkivban 28, a déli Odessa megyében pedig 2 sérültről tudni. Ezt az ukrán elnök közölte. Volodymyr Zelenszky hozzátette, hogy országszerte 180 létesítmény rongálódott meg, köztük több mint 50 lakóépület. Az orosz hadsereg fél száznál is több rakétát és több mint 650 drónt vetett be éjszaka, főként Kijevet és környékét támadták. Az embereket felszólították, hogy vegyék komolyan a légiriadókat. Tegnap a háború kitörése óta a legnagyobb orosz támadás érte Kárpátalját is. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. Ezt a külügyminiszter közölte a budapesti orosz nagykövettel, akit bekéretett a tegnapi nagyszabású orosz támadás után. Orbán Anita Facebook oldalán közzétett videójában elmondta, hogy közölte az orosz diplomatával, hogy a magyar kormány elvárja a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, és azt, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében. Nőtt, de még mindig az uniós átlag alatt van a nők aránya a magyar parlamentben. Erről írt közösségi oldalán az országgyűlés elnöke. Forsthofer Ágnes szerint az új kormány már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát nézve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, most pedig a 90. körül van. Az új országgyűlésben a nők aránya több mint 27%-ra emelkedett. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul. Emlékező beszédet mond Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő színésznő. A menet célja kiállni az emberi méltóság, az együttérzés és az élettisztelete mellett, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és mindenfajta előítéletnek. Több kamionnyi illegális hamis gyógyszert foglaltak le egy nemzetközi razziában. Összehangolt akció keretében 5 államnyomozói 16 országban csaptak le. A csaló kereskedők neves szakemberek fotóit és nevét felhasználva fiktív szakértői véleményekkel reklámoztak engedély nélküli termékeket. 6 embert tanúként hallgattak ki, még egy lengyel férfit csalással és pénzmosással gyanúsítanak.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Vetemedik Kft. A kisállatok szolgálatában.
8: Holnap felhősebb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 3 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 18 és 25 fok között várható. A délkeleti tájakon lesz melegebb.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Vetemedik Kft. A kisállatok szolgálatában.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos Tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintét parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Egy helyi fiatalkorú és 21 éves társa Jászadányban egy magánház teraszáról elloptak egy 60 ezer forint értékű robogot. Az egyenruhások a bűncselekmény elkövetésétől számított rövid időn belül elfogták a fiatalabbik tettest, akit lopásvédség miatt kihallgattak. Szerencsére a két kerekünk meglett, csak a tank volt üres. A rendőrök az idősebbik tettest is elfogták és kihallgatták, neki azonban más bűncselekmények miatt is felelnie kellett, hiszen 7 vagyon elleni bűncselekményt követett el az elmúlt időben. A gyanúsított mozgásérzékelős, napelemes kerti lámpákat lopott zömében, ilyeneket két helyszínről is elvitt, de elcipelte az aknafedeleket, meglovasította az összekészített műanyag plafonos zsákokat, gázzsámolyt, hosszabbítót és kerékpárt is lopott. A nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték a tartóztatását. Területi átlagban is mérhető, kiadós eső esett az elmúlt napokban a Jászkunságban. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján májusban eddig területi átlagban 25,6 mm csapadék hullott a térségre. A szakemberek tájékoztatása szerint a legtöbb esőt Kiskörén 36, Karcagon 33 és Jászkíséren 32 mm-t észleltek, a legkevesebbet pedig Jászberényben 17 mm. Szolnokon eddig 21 mm májusi csapadékot mértek. Indul a központi szúnyoggyérítési

0: programtájékoztatta a rádiónkat a Jász Nagykunszolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A központi szúnyog gyérítési program részeként a tavaszi időszakban első lépésként a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik. Ennek során a szakemberek a szúnyogok tenyésztőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez a fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, köztük az árva szúnyogokra is ártalmatlan, hívta fel a figyelmet a katasztrófa védelem. Mint azt megtudtuk, a megbízott rovarbiológusok már március eleje óta nyomon követik a lárvák megjelenését és fejlődését, ez alapján tervezik meg a kezelések menetét. Az aszályos időjárás következtében az elmúlt hetekben alacsony volt a folyók vízállása, így az árterületek többségén nem alakult ki a szúnyogok számára alkalmas tenyésztőhelyek. A keleti ország részben a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén lévő voltágak szegény légi biológiai gyérítésre lehet szükség, itt az időjárás függvényében lépnek majd fel a lárvák ellen. Híreinkben sport. A 8. egyben utolsó forduló mérkőzéseit rendezték meg a Jász Nagykunszolnok Vármegyei Női Keresztpályás Bajnokságban, amelyben Jász Berény is érdekelt, ezúttal Kunszent Márton adott otthont a mérkőzéseknek. A bajnoki cím sorsa végig szoros versenyfutást hozott, hiszen egészen az utolsó fordulóig kellett várni annak eldöntésére, hogy a Tószeg vagy a Tiszaföldvár emelheti magasba a trófeát. Tószeg lett a bajnok, mégpedig jobb gólkülönbségének köszönhetően megelőzve szintén 41 ponttal záró Tiszaföldvár egy rendkívül kiélezett és emlékezetes szezonfináléban. A keresztpályás női bajnokság 8. fordulójának eredményei: Karcag Tiszaföldvár 0-9, Tiszaföldvár Kunszent Márton 5-0, Tószeg Jász Berény 13-0, Jász Berény Kunszent Márton 1-6, Karcag Tószeg 0-6. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből már elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok. Késő estére 9 és 14 fok közé hüll a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mi?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett Plus kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
5: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
6: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
7: Ez volt a reklám. A Trio FM hírei.
8: Délutántól lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. Nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügyvizsgálati eredményeit. Súlyos vonatbaleset történt Gyománál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. A Novák Katalin korábbi köztársasági elnök által hozott kegyelmi határozattal összefüggő vizsgálat megállapításait jövő hétfőig nyilvánosságra kell hozni, a felelős az igazságügyi miniszter. A bicskei gyermekotthonban 2005 és 2025 között történt jogsértések soron kívüli kivizsgálásának felelőse a belügyminiszter, valamint az igazságügyi miniszter, a határidő augusztus vége. A magyar közlönyben megjelent összesen 12 kormányhatározat között van titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok, kormányülési összefoglalók felülvizsgálata is. Ezen kívül Magyar Péter elrendelte az Európai Ügyészséghez történő magyar csatlakozás soron kívüli előkészítését is. Tovább emelkedett a Kijev elleni orosz támadások áldozatainak száma, legalább 7-en meghaltak, köztük egy gyerek is, a sebesültek száma meghaladja a 40-et. A katasztrófa védelmi szolgálat tájékoztatása szerint legalább 20 ember tartanak eltűntként nyilván. Harkivban már 28 sebesültről tudni, Odessa megyében 2 sebesült van. Az energetikai infrastruktúra elleni támadások miatt jelentős területen áramszünet van. Országszerte 180 létesítmény rongálódott meg, ezek közül több mint 50 lakóépület. Volodymyr Zelenszkij elnök további szankciókat szorgalmazott Oroszország ellen. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. Ezt a külügyminiszter közölte a budapesti orosz nagykövettel, akit bekéretett a tegnapi nagyszabású orosz támadás után. Orbán Anita Facebook oldalán közzétett videójában elmondta, közölte az orosz diplomatával, hogy a magyar kormány elvárja a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, és azt, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés tartós lezárásáért. Személyi sérüléssel is járó vasúti baleset történt Gyománál. A keleti pályaudvarról Lökösházára indult Békés Intercity, 5 kocsijából 4 kisiklott és megdőlt, de nem borult fel, közölte Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatott, hogy a jelenlegi információik szerint egy utas könnyebben, egy másik súlyosan megsérült. A MÁV vezérigazgatója és a miniszter is a helyszínre indult. Mezőtúr és csárdaszállás között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Holnap felhősebb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli eszél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 3 és 12, napközben 18 és 25 fok között alakul a hőmérséklet, a délkeleti tájakon lesz melegebb. A hétvégén sokfelé várható eső és néhány fokkal hűvösebb lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: A Dunamenti régió kézműves örökségének hasznosításához járult hozzá Jászberény egy nemzetközi programban. Újabb jászkunsági díler őrizetben, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnemetnik irányéva. Záró konferenciával, a Jászberény város önkormányzat kezdeményezésével és vezető partnerségével megvalósuló 2024-ben indult Komheri Tour projekt utolsó fázisába érkezett. A záró konferenciát Jászberényben tartották, ahol Budai Lóránt polgármester köszöntötte a programban résztvevőket, köszönetet mondva a hazai és külföldi szakembereknek, akik bekapcsolódtak a nemzetközi projektbe, melyben Jászberény vezető partneri szerepet töltött be együttműködésben többek között a jászsági Népművészeti Műhely Egyesülettel, a Hagyományok Házával és a Népművészeti Egyesületek Szövetségével. A program 8 Duna régiós ország partnereit egyesítette annak érdekében, hogy kiaknázza az örökség alapú kézművességben rejlő lehetőségeket a hagyományos tevékenységek újraélesztésével, valamint azok aktuális használati igényekhez és turizmushoz való kapcsolásával. Dr. Földi Zsuzsanna, a projekt koordinátora.
7: Projektünk a Komheri Tour projekt, azzal a céllal került benyújtásra jó régen, hogy a különböző partnerrégiók hasznosítani tudják minél nagyobb hatékonysággal azt a kulturális örökséget, amit a kézművesség jelent számukra. Tehát a projektben nem csupán a kézműves örökség felelevenítése, újbóli megélése szerepel, hanem hasznosítása is az értékmegőrzés mellett. Egyrészt gazdasági szempontból, tehát minél több életképes vállalkozás, működtetni, létrehozni, ami a kézműves tevékenységeken alapul, és nem utolsó sorban pedig a turizmus erőforrásaként hasznosítani ezt a kulturális örökséget, függően ugye attól, hogy milyen régióban járunk, hiszen 8 régióról beszélünk ebben a projektben. A 12 partner részvételével zajlottak ugye a fejlesztések, illetve maga a projekt végrehajtása. Minden régióban más-más kézműves, illetve hagyományon alapuló tevékenység volt a fókuszban, a pilot tevékenységeken keresztül történt ezeknek a fejlesztése.
6: Mint dr. Földi Zsuzsanna elmondta, mindezek mellett a kezdeményezés erősíti a vidéki kisvárosi térségeket és támogatja a közösségeket, illetve az önfenntartó helyi gazdaságokat. A projekt keretében a kreatív gazdaságra építkezve Jászberény kulcs szerepet játszik a jász hagyományok megőrzésében. Itt a pilot projekt célja a jászsuba minta újraélesztése modern viselhető textíliák létrehozásával. Megvalósult egy egyedi, újra gondolt jász motívumokkal díszített 8 öltözékből álló ruhakollekció, valamint egy városi márkavédjegy alakult.
7: Jászberényben a hagyományos minták, ugye a suban mintának az újraélesztése volt a középpontban. Ezeket a mintákat használták az Egyesület tagjai ruhakollekciónak a létrehozására, de Jászberényben többről is szó volt, hiszen nagy figyelmet fordított a marketing tevékenységre, ezen belül pedig egy új védjegynek a létrehozására, ami nem csupán ennek a ruha kollekció

0: vállalatoknak a megfelelő piaci pozícionálását segíti, hanem az összes arra érdemes jászberényi, illetve jászsági, kézműves, illetve design terméknek.
1: A nemzetközi Comhairy Tour komoly partnerségen alapult, amelybe több egyetem is bekapcsolódott, de jelen voltak a turisztikai ügynökségek is. Dr. Földi Zsuzsanna projektkoordinátor hangsúlyozta, az egyik legfontosabb cél, miszerint keretet adjanak a programban résztvevő régiók a kézműves örökség hasznosításához, az maradéktalanul megvalósult.
0: Ami nagyon fontos, hogy tevékenység nagyon komoly közös gondolkodáson alapul, a helyi tevékenységek is közös módszert épültek. A partnerek között voltak egyetemek, illetve számos olyan szereplő, akik aktívan részt vesznek a kézműves örökség hasznosításában, turisztikai ügynökségektől kezdve olyan egyesületek, akik napi szinten foglalkoznak a témával. Tehát nagyon sokoldalú partnerségünk volt. Az eredmények között szerepel egy kevésbé látványos, de annál fontosabb stratégia és akcióterv, és minden régió is készített magának egy olyan akciótervet, ami alapján tervezhetik a következő éveknek a legfontosabb beavatkozásait. Az egyik fő cél, hogy keretet adjanak ezek a régiók a kézműves örökség hasznosításához, az feltétlen megvalósult.
1: A rendőrök Szolnokon fogták el azt a nagyrévi férfit, aki az elmúlt fél évben kábítószer értékesítésével foglalkozott. A járőrök az egyik helyi ingatlannál ellenőrizték a lakost. A férfi ruházatának átvizsgálásakor alufóliába csomagolva fehér, kristályos anyagot, valamint kábítószer elfogyasztásához használatos pipát találtak. A rendőrök a szolnoki ingatlanban kutatást végeztek, ahol további kábítószergyanús anyagokat, növényi örleményeket foglaltak le. A megalapozott gyanú szerint a 32 éves nagyrévi férfi az elmúlt fél évben 5000 és 7000 forint per gramáron értékesítette a kábítószert. Előállították a rendőrkapitányságra, ahol kábítószer kereskedelem büntet miatt őrizetbe vétele mellett kihallgatták. A nyomozóhatóság kezdeményezte letartóztatását. A rendőrök a helyszínről további három férfit is előállítottak, akik közül két fogyasztott kábítószer birtoklás vétség miatt szintén gyanúsítottként kihallgattak. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből már elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok. Késő estére 9 és 14 fok közé hüll a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Napos felhős idő lesz, egyre több felé esővel. Megtörtént az átadás, átvétele volt és jelenlegi miniszterek között. Idén is különleges válogatással jön a Friss Hús Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Megtörtént a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadásátvétel. Ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a leköszönő kormány összes minisztere jelen volt, Orbán Viktor volt miniszterelnök nem vett részt az átadásátvételen. A kormányfő megerősítette, most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a Bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. A Novák Katalin korábbi köztársasági elnök által hozott kegyelmi határozattal összefüggő vizsgálat megállapításait jövő hétfőig nyilvánosságra kell hozni, a felelős az igazságügyi miniszter. A Bicskei gyermekotthonban 20 évre visszamenő jogsértések soron kívüli kivizsgálásának felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter. A határidő augusztus vége. A magyar közlönyben megjelent összesen 12 kormányhatározat között van titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a kormányülés összefoglalók felülvizsgálata is. Ezen kívül elrendelték Magyarország Európai Ügyészséghez csatlakozásának soron kívüli előkészítését is. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. Ezt a külügyminiszter közölte a budapesti orosz nagykövettel, akit bekéretett az előző napi nagyszabású orosz támadás után. Orbán Anita Facebook oldalán közzétett videójában elmondta, közölte az orosz diplomatával, hogy a magyar kormány elvárja a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, és azt, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés tartós lezárásáért. Az aszbesztmentesítés nem tűrhalasztást, az emberek egészségének védelme a legfontosabb. Ezt az élő környezetért felelős miniszter Szombathelyen mondta, miután helyiekkel egyeztetett a kialakult helyzetről. Gajdos László elmondta azt is, hogy a kormány már hétfőn tárgyalni fog az ügyről, és minden segítséget megadnak az aszbesztszennyezés megszüntetéséhez. Eddig 300 helyszínről érkezett jelzés, Vas, Zala és Győr-Moson megyébe is került, az osztrák bányából származó kőzúzalékból. Filmfesztiválokról válogatott alkotásokkal jelentkezik az idei Friss Hús Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. A Cannes, Velence, Locarno és Berlin után Budapesten is látható filmeket 5 szekcióba rendezték. A válogatásokat a fesztivál csapata mellett Dragomán György, Fekete Giorgio, Grillus Dorka és Indigo végezte. Pénteken napos felhős idő várható, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli eszél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3-12 fok után napközben 18-25 fok valószínű, délkeleten lesz melegebb. A hétvégén sokfelé várható eső és néhány fokkal hűvösebb lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trió napközben. Minden, ami ásság.
1: Letették az esküt az országgyűlés ünnepi ülésén az első Tisza kormány kinevezett miniszterei, ezzel hivatalosan is megalakult Magyar Péter vezetésével az új kormány. A Tisza kormányban összesen 16 miniszter lesz, és minden kiemelt fontos területnek önálló minisztériuma vagy államtitkársága lesz, mondta a kormányfő. Megnevezett 4 minisztériumot, amiknek kulcs szerepük lesz a rendszerváltásban, mert ővék lesz a legnehezebb feladat. A 4 kulcsminisztérium, egészségügy, igazságügy, oktatás és gyermekügyi minisztérium, valamint a pénzügyminisztérium. A 4 tárcavezetőnek vétójoga lesz a kormányban. A parlamenti bizottságok is megkezdték munkájukat, amelyek az országgyűlés munkájának alapvető szervei, előkészítik, véleményezik és segítik a törvényalkotási, valamint az ellenőrzési folyamatokat. A Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság alelnöki posztját tölti be a jásság megválasztott országgyűlési képviselője Halmai Ferenc, aki korábbi rendőri tapasztalataira építve a biztonságpolitikai és rendészeti kérdésekért felel. Rádiónknak elmondta, politikamentesen csak szakmai alapokon nyugvó munka várható a bizottságban. Az országgyűlés alakuló ülésének ünnepélyességéről és hangulatáról is beszélt a jásság országgyűlési képviselője a Trio FM-nek.
2: Nagyon felemelő érzés volt, és nagyon felemelő érzés volt végre ott ülni az ország legszebb házában és legfelemelőbb házában, a parlamentben. Én nagyon sokat gondolkoztam arról, hogy hogyan jutottam el idáig, és mik voltak azok a fő pontok, de én azt gondolom, hogy ez egy folyamat volt, az, ami ott lejátszódott bennem, az szinte leírhatatlan. Bizottsági munkában elsősorban azt beszéltük meg, és abban egyeztünk meg, hogy itt kifejezetten szakmai munka fog folyni, és mindenképpen a szakma lesz előtérben. Az ellenzéki képviselők konstruktív munkát ígértek. Én azt gondolom, hogy a másik szintér az majd a parlament lesz, ahol természetesen nagyon sok minden más is előfordulhat, de itt a bizottságokban, itt kifejezetten a szakmáról lesz szó, és egy nagyon-nagyon konstruktív megbeszélés lesz a hangvétele ennek az egész bizottsági munkának.
1: Halmai Ferenc elmondta, a Tisza párt rendészeti programjának egyik kidolgozójaként üdvözölte, hogy azokból a pontokból több minden is elhangzott, mint megvalósítandó intézkedés a Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság első ülésén.
2: Nagyon sok minden hangzott el abból természetesen. Nyilván nagyon fontos dolog volt az életpályamodell az állománynak, az átláthatóság. Nagyon fontos dolog volt az, hogy a végrehajtást fogjuk megerősíteni, az, hogy a rendőröknek, a végrehajtásban lévő vagy ott dolgozó rendőröknek sokkal jobbak legyenek a munkakörülményei, legyen egy normális távolat előttük, egy cél, akár az életpálya befejezése szempontjából is egy méltó befejezése. Úgyhogy nagyon sok minden átjött ebből. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos dolgok lesznek, de ezeket még majd ott kell kidolgozni, hiszen nyilván a miniszter úr, ő majd át kell beszélnünk, hogy mik azok, amiket prioritásként fogunk kezelni az első időszakban. Ilyen nagy ütemben kezdtünk neki ennek a munkának, hiszen jó lenne minél hamarabb a kormányzati munkát megkezdeni, és a parlament is ehhez idomul, hiszen megnyerte a választásokat, a vállalásaink, ezt mindenképpen meg kell tartanunk, és ezért nagyon-nagyon-nagyon szoros munkaidőnk lesz. Parlamentben eldöntjük, hogy mikor lesznek a plenáris ülések, mikor lesz az, amikor bizottsági ülésekre kell fölmenni. De én azt gondolom, hogy nagyon szeretném mind a kettőt vinni, hiszen nekem a jásság, mint nagyon fontos körzet és a legfontosabb körzet, hiszen ennek lettem a képviselője. Nagyon fontos, hogy itt tudjak lenni, együtt tudjak élni a jársággal, és együtt tudjak ebbe mindenképpen az ő érdekükben dolgozni. De nyilván nagyon fontos az is, hogy az ország érdekében a megfelelő törvényeket, a változást elhozzuk.
1: 5. parlamenti ciklusát kezdte meg Pócs János az országgyűlésben, aki 16 év után vesztette el egyéni választókörzeti mandátumát a választásokon a Tisza párt jelöltje Halmai Ferenc ellen. A képviselő listán került be a parlamentbe, és vesz részt az 52 fős Fidesz frakció munkájában. Rádiónknak kijelentette, konstruktív ellenzékként kívánnak dolgozni a parlamentben.
3: Az országos politikára kértek fel, így kerültem be listán a parlamentben, és teszem a dolgom, szemem előtt tartva mindig a jársági érdekeit, bármikor, bárkinek, ha bármiben segíthetek, akkor állok a rendelkezésére. Természetesen sehol senki nyakában nem kívánok teher lenni, és nem fogok torakodni, de ha kérik a segítségem vagy a véleményem, akkor állok az embereknek a rendelkezésére. Ez most egy más szerep, ellenzéki szerepből kell az országért és a járságért dolgozni, ezt is meg fogom tenni. A konstruktív ellenzéknek megvan a nagyon komoly jelentősége. Láttam én erre jó példákat akár az MSZP vagy a többi párt idejében, és én konstruktív ellenzéki képviselőként kértek fel, és ebben a szerepben fogok mindent megtenni a jársági és az ország érdekében.
1: Pócs János az agrárterület szakpolitikai munkájában vesz részt az új országgyűlésben, mint az Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottság tagja. Az első ülésen, mint fogalmazott, több fontos kérdésben nem kapott megnyugtató választ a minisztertől, mint például a földtörvényre, a hazai agrártámogatásokra vonatkozó változtatások köre, vagy éppen a termelést gazdálkodás szabályozó módosítások bevezetésének kérdése.
3: Minden szempontból úgy a parlamentben, mint a bizottságban nekünk a legfontosabb érdekünk egyrészt a konstruktív hozzáállás. Minden, ami jó az embereknek, minden, ami jó a gazdáknak vagy a vállalkozóknak, azt támogatni fogjuk. Ezt elmondtam a miniszter úrnak, hogy nagyon sok sikert kívánok, jó munkát kívánok, bármiben segítem. Tettem fel neki a beszámolója kapcsán néhány kérdést, mint például az, hogy kívánnak változtatni a földtörvényen. Ugye a földtörvénynek az alapszempontja mindig az volt, hogy magyar földet a magyar kézben. Megkérdeztem, hogy megkívánják-e nyitni a kaput a külföldi vásárlók és befektetők számára, valamint idéztem Tar Zoltánt, aki azt mondta, hogy magyar Magyarországon a kukorica és a gabona termelés be kell fejezni, mert Ukrajnában ezt versenyképesebben csinálják. Ezt tudod, hogy az Európai Uniós támogatáshoz eddig a magyar kormány 80% többletforrás biztosított, és a jövőben kívánják ezt folytatni. Ezekre nem kaptam egyáltalán megnyugtató és kielégítő választ. Ezt ma még úgy gondolom, hogy ez a miniszter úrnak egyfajta tájékozatlansága vagy határozatlansága, mert ugye egy pár nap alatt ezeket a kérdéseket nem lehet átlátni. Azt mondta, hogy minden szabályozott formában, és nem az a lényeg, hogy magyar termelők meg családtagok, mint amit mi szerettünk volna, hogy a generációs átadás meg ilyenek biztosítva legyen, hanem mindenki, aki jól termel, és fiatal termelő, az előtt a lehetőséget biztosítani kell. Elmondta, hogy a vásárlók számára az olcsó élelmiszert kell biztosítani, szerintünk meg a megbízható magyar élelmiszert, és hogy a termelést szabályozni fogják területi éghajlati adottságok meg ilyesmik szerint, és mondtam neki, hogy ennek van számomra egy rossz tapasztalata, amikor a politika, az előző baloldali kormány szabályozást hirdetve megszüntették Magyarországon a cukorépa termelést, és lebontották a cukorgyárakat. Ennek rossz tapasztalatai vannak.
0: Információk a Jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Területi átlagban is mérhető kiadós eső esett májusban a Jászkunságban. Őrizetben a Jásztadányi tolvaj. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Királyéva. Területi átlagban is mérhető kiadós eső esett az elmúlt napokban.

0: Európa nagy elszkunságban. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján májusban eddig területi átlagban 25,6 mm csapadék hullott a térségre. A szakemberek tájékoztatása szerint a legtöbb esőt Kiskörén 36, Karcagon 33 és Jászkíséren 32 mm-t észleltek, a legkevesebbet pedig Jászberényben 17 mm. Szolnokon eddig 21 mm májusi csapadékot mértek. Indul a központi szúnyoggyérítési program, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A központi szúnyoggyérítési program részeként a tavaszi időszakban első lépésként a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik. Ennek során a szakemberek a szúnyogok tenyésztőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez a fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, köztük az árva szúnyogokra is ártalmatlan, hívta fel a figyelmet a katasztrófa védelem. Mint azt megtudtuk, a megbízott rovarbiológusok már március eleje óta nyomon követik a lárvák megjelenését és fejlődését, ez alapján tervezik meg a kezelések menetét. Az aszályos időjárás következtében az elmúlt hetekben alacsony volt a folyók vízállása, így az árterületek többségén nem alakult ki a szúnyogok számára alkalmas tenyésztőhelyek. A keleti ország részben a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén lévő holtágak szegény légi biológiai gyérítésre lehet szükség, itt az időjárás függvényében lépnek majd fel a lárvák ellen. Egy helyi fiatalkorú és 21 éves társa Jászadányban egy magánház teraszáról elloptak egy 60 ezer forint értékű robogot. Az egyenruhások a bűncselekmény elkövetésétől számított rövid időn belül elfogták a fiatalabbik tettest, akit lopásvédség miatt kihallgattak. Szerencsére a két kerekünk meglett, csak a tank volt üres. A rendőrök az idősebbik tettest is elfogták és kihallgatták, neki azonban más bűncselekmények miatt is felelnie kellett, hiszen 7 vagyon elleni bűncselekményt követett el az elmúlt időben. A gyanúsított mozgásérzékelős, napelemes kerti lámpákat lopott zömében, ilyeneket két helyszínről is elvitt, de elcipelte az aknafedeleket, meglovasította az összekészített műanyag flakonos zsákokat, gázzsámolyt, hosszabbítót és kerékpárt is lopott. A nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték a tartóztatását. Híreinkben sport. A 8. egyben utolsó forduló mérkőzéseit rendezték meg a Jász-Nagykunszolnok vármegyei női keresztpályás bajnokságban, amelyben Jászberény is érdekelt, ezúttal Kunszentmárton adott otthont a mérkőzéseknek. A bajnoki cím sorsa végig szoros versenyfutást hozott, hiszen egészen az utolsó fordulóig kellett várni annak eldöntésére, hogy a Tószeg vagy a Tiszaföldvár emelheti magasba a trófeát. Tószeg lett a bajnok, mégpedig jobb gólkülönbségének köszönhetően megelőzve szintén 41 ponttal záró Tiszaföldvár egy rendkívül kiélezett és emlékezetes szezon fináléban. A keresztpályás női bajnokság 8. fordulójának eredményei: Karcag Tiszaföldvár 0-9, Tiszaföldvár Kunszentmárton 5-0, Tószeg Jászberény 13-0, Jászberény Kunszentmárton 1-6, Karcag Tószeg 0-6.
1: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből már elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. A rendőrök Szolnokon fogták el azt a nagyrévi férfit, aki az elmúlt fél évben kábítószer értékesítésével foglalkozott. A járőrök az egyik helyi ingatlannál ellenőrizték a lakost. A férfi ruházatának átvizsgálásakor alufóliába csomagolva fehér, kristályos anyagot, valamint kábítószer elfogyasztásához használatos pipát találtak. A rendőrök a szolnoki ingatlanban kutatást végeztek, ahol további kábítószergyanús anyagokat, növényi örleményeket foglaltak le. A megalapozott gyanú szerint a 32 éves nagyrévi férfi az elmúlt fél évben 5000 és 7000 forint per gramáron értékesítette a kábítószert. Előállították a rendőrkapitányságra, ahol kábítószerkereskedelem büntet miatt őrizetbevétele mellett kihallgatták. A nyomozóhatóság kezdeményezte letartóztatását. A rendőrök a helyszínről további három férfit is előállítottak, akik közül két fogyasztott kábítószer birtoklás vétség miatt szintén gyanúsítottként kihallgattak. Záró konferenciával, a Jászberényváros önkormányzat kezdeményezésével és vezető partnerségével megvalósuló 2024-ben indult Komheri Tour projekt utolsó fázisába érkezett. A záró konferenciát Jászberényben tartották, ahol Budai Lóránt polgármester köszöntötte a programban résztvevőket, köszönetet mondva a hazai és külföldi szakembereknek, akik bekapcsolódtak a nemzetközi projektbe, melyben Jászberény vezető partneri szerepet töltött be együttműködésben többek között a jászsági Népművészeti Műhely Egyesülettel, a Hagyományok Házával és a Népművészeti Egyesületek Szövetségével. A program 8 Duna régiós ország partnereit egyesítette annak érdekében, hogy kiaknázza az örökség alapú kézművességben rejlő lehetőségeket a hagyományos tevékenységek újraélesztésével, valamint azok aktuális használati igényekhez és turizmushoz való kapcsolásával. Dr. Földi Zsuzsanna a projekt koordinátora.
3: Projektünk a Komheri Tour projekt, azzal a céllal került benyújtásra jó régen, hogy a különböző partnerrégiók hasznosítani tudják minél nagyobb hatékonysággal azt a kulturális örökséget, amit a kézművesség jelent számukra. Tehát a projektben nem csupán a kézműves örökség felelevenítése, újbóli megélése szerepel, hanem hasznosítása is az értékmegőrzés mellett. Egyrészt gazdasági szempontból, tehát minél több életképes vállalkozást működtetni, létrehozni, ami a kézműves tevékenységeken alapul, és nem utolsó sorban pedig a turizmus erőforrásaként hasznosítani ezt a kulturális örökséget, függően ugye attól, hogy milyen régióban járunk, hiszen 8 régióról beszélünk ebben a projektben. A 12 partner részvételével zajlottak ugye a fejlesztések, illetve maga a projekt végrehajtása. Minden régióban más-más kézműves, illetve hagyományon alapuló tevékenység volt a fókuszban, a pilot tevékenységeken keresztül történt ezeknek a fejlesztése.

0: Egy alakult.
1: Jászberényben a hagyományos minták, ugye a Suban mintának az újra élesztése volt a középpontban. Ezeket a mintákat használták az Egyesület tagjai ruhákollekcióknak a létrehozására, de Jászberényben többről is szó volt, hiszen nagy figyelmet fordítottak a marketing tevékenységre, ezen belül pedig egy új védjegynek a létrehozására, ami nem csupán ennek a ruha kollekciónak a megfelelő piaci pozícionálását segíti, hanem az összes arra érdemes jászberényi, illetve jászsági, kézműves, illetve design terméknek.
0: A nemzetközi Comhéry Tour komoly partnerségen alapult, amelybe több egyetem is bekapcsolódott, de jelen voltak a turisztikai ügynökségek is. Dr. Földi Zsuzsanna projektkoordinátor hangsúlyozta, az egyik legfontosabb cél, miszerint keretet adjanak a programban résztvevő régiók a kézműves örökség hasznosításához, az maradéktalanul megvalósult.
1: Ami nagyon fontos, hogy tevékenység nagyon komoly közös gondolkodáson alapul, a helyi tevékenységek is közös módszert tanokra épültek. A partnerek között voltak egyetemek, illetve számos olyan szereplő, akik aktívan részt vesznek a kézműves örökség hasznosításában, turisztikai ügynökségektől kezdve olyan egyesületek, akik napi szinten foglalkoznak a témával. Tehát nagyon sokoldalú partnerségünk volt. Az eredmények között szerepel egy kevésbé látványos, de annál fontosabb stratégia és akcióterv, és minden régió is készített magának egy olyan akciótervet, ami alapján tervezhetik a következő éveknek a legfontosabb beavatkozásait. Az egyik fő cél, hogy keretet adjanak ezek a régiók a kézműves örökség hasznosításához, az feltétlen megvalósul.
0: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből már elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

elég, mert jó. Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Egy helyi fiatalkorú és 21 éves társa Jászadányban egy magánház teraszáról elloptak egy 60 ezer forint értékű robogot. Az egyenruhások a bűncselekmény elkövetésétől számított rövid időn belül elfogták a fiatalabbik tettest, akit lopásvédség miatt kihallgattak. Szerencsére a két kerekünk meglett, csak a tank volt üres. A rendőrök az idősebbik tettest is elfogták és kihallgatták, neki azonban más bűncselekmények miatt is felelnie kellett, hiszen 7 vagyon elleni bűncselekményt követett el az elmúlt időben. A gyanúsított mozgásérzékelős, napelemes kerti lámpákat lopott zömében, ilyeneket két helyszínről is elvitt, de elcipelte az aknafedeleket, meglovasította az összekészített műanyag plafonos zsákokat, gázzsámolyt, hosszabbítót és kerékpárt is lopott. A nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték a tartóztatását. Területi átlagban is mérhető, kiadós eső esett az elmúlt napokban a Jászkunságban. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján májusban eddig területi átlagban 25,6 mm csapadék hullott a térségre. A szakemberek tájékoztatása szerint a legtöbb esőt Kiskörén 36, Karcagon 33 és Jászkíséren 32 mm-t észleltek, a legkevesebbet pedig Jászberényben 17 mm. Szolnokon eddig 21 mm májusi csapadékot mértek. Indul a központi szúnyoggyérítési program, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A központi szúnyoggyérítési program részeként a tavaszi időszakban első lépésként a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik. Ennek során a szakemberek a szúnyogok tenyésztőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez a fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, köztük az árva szúnyogokra is ártalmatlan, hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Mint azt megtudtuk, a megbízott rovarbiológusok már március eleje óta nyomon követik a lárvák megjelenését és fejlődését, ez alapján tervezik meg a kezelések menetét. Az aszályos időjárás következtében az elmúlt hetekben alacsony volt a folyók vízállása, így az árterületek többségén nem alakult ki a szúnyogok számára alkalmas tenyésztőhelyek. A keleti ország részben a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén lévő holtágak szegény légi biológiai gyérítésre lehet szükség, itt az időjárás függvényében lépnek majd fel a lárvák ellen. Híreinkben sport. A 8. egyben utolsó forduló mérkőzéseit rendezték meg a Jász-Nagykunszolnok vármegyei női keresztpályás bajnokságban, amelyben Jászberény is érdekelt, ezúttal Kunszent Márton adott otthont a mérkőzéseknek. A bajnoki cím sorsa végig szoros versenyfutást hozott, hiszen egészen az utolsó fordulóig kellett várni annak eldöntésére, hogy a Tószeg vagy a Tiszaföldvár emelheti magasba a trófeát. Tószeg lett a bajnok, mégpedig jobb gólkülönbségének köszönhetően megelőzve szintén 41 ponttal záró Tiszaföldvár egy rendkívül kiélezett és emlékezetes szezonfináléban. A keresztpályás női bajnokság 8. fordulójának eredményei: Karcag Tiszaföldvár 0-9, Tiszaföldvár Kunszent Márton 5-0, Tószeg Jászberény 13-0, Jászberény Kunszent Márton 1-6, Karcag Tószeg 0-6.
2: Napos idő vár.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos felhős idő lesz, egyre több felé esővel. Megtörtént az átadás, átvétele volt és jelenlegi miniszterek között. Idén is különleges válogatással jön a Friss Hús Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Megtörtént a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadásátvétel. Ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a leköszönő kormány összes minisztere jelen volt, Orbán Viktor volt miniszterelnök nem vett részt az átadásátvételen. A kormányfő megerősítette, most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a Bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. A Novák Katalin korábbi köztársasági elnök által hozott kegyelmi határozattal összefüggő vizsgálat megállapításait jövő hétfőig nyilvánosságra kell hozni, a felelős az igazságügyi miniszter. A Bicskei gyermekotthonban 20 évre visszamenő jogsértések soron kívüli kivizsgálásának felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter. A határidő augusztus vége. A magyar közlönyben megjelent összesen 12 kormányhatározat között van titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a kormányülés összefoglalók felülvizsgálata is. Ezen kívül elrendelték Magyarország Európai Ügyészséghez csatlakozásának soron kívüli előkészítését is. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. Ezt a külügyminiszter közölte a budapesti orosz nagykövettel, akit bekéretett az előző napi nagyszabású orosz támadás után. Orbán Anita Facebook oldalán közzétett videójában elmondta, közölte az orosz diplomatával, hogy a magyar kormány elvárja a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, és azt, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés tartós lezárásáért. Az aszbesztmentesítés nem tűrhalasztást, az emberek egészségének védelme a legfontosabb. Ezt az élő környezetért felelős miniszter Szombathelyen mondta, miután helyiekkel egyeztetett a kialakult helyzetről. Gajdos László elmondta azt is, hogy a kormány már hétfőn tárgyalni fog az ügyről, és minden segítséget megadnak az aszbesztszennyezés megszüntetéséhez. Eddig 300 helyszínről érkezett jelzés Vas, Zala és Győr-Moson megyébe is került, az osztrák bányából származó kőzúzalékból. Filmfesztiválokról válogatott alkotásokkal jelentkezik az idei Friss Hús Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. A Cannes, Velence, Locarno és Berlin után Budapesten is látható filmeket 5 szekcióba rendezték. A válogatásokat a fesztivál csapata mellett Dragomán György, Fekete Giorgio, Grillus Dorka és Indigo végezte. Pénteken napos felhős idő várható, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli eszél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3-12 fok után napközben 18-25 fok valószínű, délkeleten lesz melegebb. A hétvégén sokfelé várható eső és néhány fokkal hűvösebb lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: A Dunamenti régió kézműves örökségének hasznosításához járult hozzá Jász Berény egy nemzetközi programban. Újabb jászkunsági díler őrizetben köszöntem Önöket. A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Záró konferenciával, a Jász Berény város önkormányzat kezdeményezésével és vezető partnerségével megvalósuló 2024-ben indult Komheri Tour projekt utolsó fázisába érkezett. A záró konferenciát Jász Berényben tartották, ahol Budai Lóránt polgármester köszöntötte a programban résztvevőket, köszönetet mondva a hazai és külföldi szakembereknek, akik bekapcsolódtak a nemzetközi projektbe, melyben Jász Berény vezető partneri szerepet töltött be, együttműködésben többek között a jászsági Népművészeti Műhely Egyesülettel, a Hagyományok Házával és a Népművészeti Egyesületek Szövetségével. A program 8 Duna régiós ország partnereit egyesítette annak érdekében, hogy kiaknázza az örökség alapú kézművességben rejlő lehetőségeket a hagyományos tevékenységek újraélesztésével, valamint azok aktuális használati igényekhez és turizmushoz való kapcsolásával. Dr. Földi Zsuzsanna a projekt koordinátora.
3: Projektünk a Komheri Tour projekt, azzal a céllal került benyújtásra jó régen, hogy a különböző partnerrégiók hasznosítani tudják minél nagyobb hatékonysággal azt a kulturális örökséget, amit a kézművesség jelent számukra. Tehát a projektben nem csupán a kézműves örökség felelevenítése, újbóli megélése szerepel, hanem hasznosítása is az értékmegőrzés mellett, egyrészt gazdasági szempontból, tehát minél több életképes vállalkozást működtetni, létrehozni, ami a kézműves tevékenységeken alapul, és nem utolsó sorban pedig a turizmus erőforrásaként hasznosítani ezt a kulturális örökséget, függően ugye attól, hogy milyen régióban járunk, hiszen 8 régióról beszélünk ebben a projektben. A 12 partner részvételével zajlottak ugye a fejlesztések, illetve maga a projekt végrehajtása. Minden régióban más-más kézműves, illetve hagyományon alapuló tevékenység volt a fókuszban, a pilot tevékenységeken keresztül történt ezeknek a fejlesztése.
2: Mint dr. Földi Zsuzsanna elmondta, mindezek mellett a kezdeményezés erősíti a vidéki kisvárosi térségeket és támogatja a közösségeket, illetve az önfenntartó helyi gazdaságokat. A projekt keretében a kreatív gazdaságra építkezve Jász Berény kulcs szerepet játszik a jász hagyományok megőrzésében. Itt a pilot projekt célja a jász suba minta újraélesztése modern viselhető textíliák létrehozásával. Megvalósult egy egyedi, újra gondolt jász motívumokkal díszített 8 öltözékből álló ruhakollekció, valamint egy városi márkavédjegy alakult.
3: Jász Berényben a hagyományos minták, ugye a suban mintának az újraélesztése volt a középpontban. Ezeket a mintákat használták az egyesület tagjai ruhakollekciónak a létrehozására, de Jász Berényben többről is szó volt, hiszen nagy figyelmet fordított a

0: szerint keretet adjanak a programban résztvevő régiók a kézműves örökség hasznosításához, az maradéktalanul megvalósult.
1: Ami nagyon fontos, hogy tevékenység nagyon komoly közös gondolkodáson alapul. A helyi tevékenységek is közös módszertanokra épültek. A partnerek között voltak egyetemek, illetve számos olyan szereplő, akik aktívan részt vesznek a kézműves örökség hasznosításában. Turisztikai ügynökségektől kezdve olyan egyesületek, akik napi szinten foglalkoznak a témával. Tehát nagyon sok oldalú partnerségünk volt. Az eredmények között szerepel egy kevésbé látványos, de annál fontosabb stratégia és akcióterv, és minden régió is készített magának egy olyan akciótervet, ami alapján tervezhetik a következő éveknek a legfontosabb beavatkozásait. Az egyik fő cél, hogy keretet adjanak ezek a régiók a kézműves örökség hasznosításához, az feltétlen megvalósult.
0: A rendőrök Szolnokon fogták el azt a nagyrévi férfit, aki az elmúlt fél évben kábítószer értékesítésével foglalkozott. A járőrök az egyik helyi ingatlannál ellenőrizték a lakost. A férfi ruházatának átvizsgálásakor alufóliába csomagolva fehér, kristályos anyagot, valamint kábítószer elfogyasztásához használatos pipát találtak. A rendőrök a szolnoki ingatlanban kutatást végeztek, ahol további kábítószergyanús anyagokat, növényi örleményeket foglaltak le. A megalapozott gyanú szerint a 32 éves nagyrévi férfi az elmúlt fél évben 5000 és 7000 forint per gramáron értékesítette a kábítószert. Előállították a rendőrkapitányságra, ahol kábítószer kereskedelem büntet miatt őrizetbe vétele mellett kihallgatták. A nyomozóhatóság kezdeményezte letartóztatását. A rendőrök a helyszínről további három férfit is előállítottak, akik közül két fogyasztott kábítószer birtoklás vétség miatt szintén gyanúsítottként kihallgattak. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből már elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Dolog. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos felhős idő lesz egyre több felé esővel. Megtörtént a kormányzati átadás átvétel. Többlet szabadságokról döntött a honvédelmi miniszter. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Véget ért a veszélyhelyzet ezzel a rendeleti kormányzás Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelt el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született, a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke közösségi oldalán közölte, mostantól nincs kormányzás a parlament nélkül. Megtörtént a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás átvétel, ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a leköszönő kormány összes minisztere jelen volt, Orbán Viktor volt miniszterelnök nem vett részt az átadás átvételen. A kormányfő megerősítette, most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. A Tisza kormány elfogadta, hogy a távozó kormány tagjai jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati átadás átvétel után. Közölte azt is, hogy az összeget a kormányzat fogja elutalni a megjelölt alapítványnak. Hozzátette, nyilatkozatot várnak az államtitkároktól, hogy ők is lemondanak-e az összegről, vagy jótékony célra utaltatják azt. Áttekinti az elmúlt időszakban történt súlyos ügyek vizsgálati dokumentumait a honvédelmi miniszter, és ha kell, további vizsgálatokat indít. Erről Ruszin Szendi Romulus beszélt Facebook oldalán. A tárcavezető megemlítette egyebek között a kézigránát balesetet, a védelmi beszerzési ügynökséget ért hackertámadást, az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket, a filmforgatás során eltűnt harcászati eszközöket, a beszerzéseket és a védelmi ipar privatizációját. A honvédelmi miniszter a videóban írta alá rendeletet, amely az állománynak adandó plusz 10 nap szabadságról szól. Emellett tartalmaz 2 szolgálatmentes napot a minisztériumi és teljes honvédségi munkatársaknak, május 21-én és 22-én a honvédelem napja alkalmából. Filmfesztiválokról válogatott alkotásokkal jelentkezik az idei Friss Hús Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. A Cannes, Velence, Locarno és Berlin után Budapesten is látható filmeket 5 szekcióban rendezték. A válogatásokat a fesztivál csapata mellett Dragomán György, Fekete Giorgio, Grillus Dorka és Indigo végezte. A versenyprogram mellett egy kortárs brit válogatást is láthat a közönség a május 28-ától egy héten át tartó mustrán. Pénteken napos felhős idő várható, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3-12 fok után napközben 18-25 fok valószínű, délkeleten lesz melegebb. A hétvégén sokfelé várható eső és néhány fokkal hűvösebb lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: megyek aludni.
1: Mellette. Rio FM.

0: bitch.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Területi átlagban is mérhető kiadós eső esett májusban a Jászkunságban. Őrizetben a Jásztadányi tolvaj. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetnik irányéva. Területi átlagban is mérhető kiadós eső esett az elmúlt napokban a

0: Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A központi szúnyoggyérítési program részeként a tavaszi időszakban első lépésként a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik. Ennek során a szakemberek a szúnyogok tenyésztőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez a fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el minden más élőlényre. Köztük az árva szúnyogokra is ártalmatlan, hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Mint azt megtudtuk, a megbízott rovarbiológusok már március eleje óta nyomon követik a lárvák megjelenését és fejlődését, ez alapján tervezik meg a kezelések menetét. Az aszályos időjárás következtében az elmúlt hetekben alacsony volt a folyók vízállása, így az árterületek többségén nem alakult ki a szúnyogok számára alkalmas tenyésztőhelyek. A keleti ország részben a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén lévő holtágak szegény légi biológiai gyérítésre lehet szükség, itt az időjárás függvényében lépnek majd fel a lárvák ellen. Egy helyi fiatalkorú és 21 éves társa Jászadányban egy magánház teraszáról elloptak egy 60 ezer forint értékű robogot. Az egyenruhások a bűncselekmény elkövetésétől számított rövid időn belül elfogták a fiatalabbik tettest, akit lopásvédség miatt kihallgattak. Szerencsére a két kerekünk meglett, csak a tank volt üres. A rendőrök az idősebbik tettest is elfogták és kihallgatták, neki azonban más bűncselekmények miatt is felelnie kellett, hiszen 7 vagyon elleni bűncselekményt követett el az elmúlt időben. A gyanúsított mozgásérzékelős, napelemes kerti lámpákat lopott zömében, ilyeneket két helyszínről is elvitt, de elcipelte az aknafedeleket, meglovasította az összekészített műanyagflakonos zsákokat, gázzsámolyt, hosszabbítót és kerékpárt is lopott. A nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték a tartóztatását. Híreinkben sport. A 8. egyben utolsó forduló mérkőzéseit rendezték meg a Jász-Nagyfonszolnok vármegyei női keresztpályás bajnokságban, amelyben Jászberény is érdekelt, ezúttal Kunszent Márton adott otthont a mérkőzéseknek. A bajnoki cím sorsa végig szoros versenyfutást hozott, hiszen egészen az utolsó fordulóig kellett várni annak eldöntésére, hogy a Tószeg vagy a Tiszaföldvár emelheti magasba a trófeát. Tószeg lett a bajnok, mégpedig jobb gólkülönbségének köszönhetően megelőzve szintén 41 ponttal záró Tiszaföldvárt egy rendkívül kiélezett és emlékezetes szezonfináléban. A keresztpályás női bajnokság 8. fordulójának eredményei: Karcag Tiszaföldvár 0-9, Tiszaföldvár Kunszent Márton 5-0, Tószeg Jászberény 13-0, Jászberény Kunszent Márton 1-6, Karcag Tószeg 0-6.
1: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből már elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Turmix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos felhős idő lesz, egyre több felé esővel. Több honvédségi ügyet is áttekint az új tárcavezető. A Kaposvár-Szekszárd szakasszal folytatódik a Tour de Hongrie. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Megtörtént a minisztériumi átadás átvétel, teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő a miniszterelnökség épülete előtt közölte, Pintér Sándor volt belügyminiszter, azonnali és teljes vizsgálatot kért önmaga ellen, és ez meg fog történni, hozzátette, a többi miniszter ugyan nem kérte ezt, de velük kapcsolatban is lesz vizsgálat. A kormányfő közölte, hogy az átadás átvételen az egykori Orbán kormány összes minisztere megjelent, Orbán Viktor volt miniszterelnök, nem volt ott. Áttekinti az elmúlt időszakban történt súlyos ügyek vizsgálati dokumentumait a honvédelmi miniszter, és ha kell, további vizsgálatokat indít. Erről Ruszin Szendi Romulus beszélt Facebook oldalán. A tárcavezető megemlítette egyebek között a kézigránát balesetet, a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket, a filmforgatás során eltűnt harcászati eszközöket, a beszerzéseket és a védelmi ipar privatizációját. A honvédelmi miniszter a videóban írta alá azt a rendeletet, amely az állománynak adandó plusz 10 nap szabadságról szól. Emellett tartalmaz 2 szolgálatmentes napot a minisztériumi és teljes honvédségi állománynak, május 21-én és 22-én a honvédelem napja alkalmából. Gyermekközpontú partnerségre épülő, adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, az újonnan felálló tárca a több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. Céljuk, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon. A pontosságot igénylő komoly feladat nem egyik napról a másikra hoz tartós eredményeket, de mint fogalmazott, az első lépéseket megtették. Visszahívtak egy glutén- és laktózmentes nápolyit, mert határérték feletti gluténtartalmat mértek a termékben. Az élelmiszerhatóság azt kéri, hogy a Dibet márkájú Wafri kakaós krémmel töltött és bevont ostya szeletet ne fogyasszák el. Az édességről a pontos információk megtalálhatók a Nébik honlapján. A Szarvas és Paks közötti 206 kilométeres szakasszal folytatódott az idei Tour de Hongrie. A mezőny érintette egyebek mellett Lakitelket, Kiskunfélegyházát, Kiskőröst, majd Kalocsánál szelte át a Dunát, hogy végül csak nem 5 óra után elérje a célt. Pénteken Kaposváron az Arénánál lesz a harmadik szakasz rajtja 13 órakor. A szekszárdi befutó pedig 152 kilométer és több mint 1000 méter szintkülönbség után vár a kerékpárosokra. Az 5 napos 47. magyar kerékpáros körverseny vasárnap zárul. Pénteken napos felhős idő várható, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3-12 fok után napközben 18-25 fok valószínű és délkeleten lesz melegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos felhős idő lesz, egyre több felé esővel. Megtörtént az átadás, átvétele volt és jelenlegi miniszterek között. Idén is különleges válogatással jön a Friss Hús Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Megtörtént a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadásátvétel. Ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a leköszönő kormány összes minisztere jelen volt, Orbán Viktor volt miniszterelnök nem vett részt az átadásátvételen. A kormányfő megerősítette, most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a Bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. A Novák Katalin korábbi köztársasági elnök által hozott kegyelmi határozattal összefüggő vizsgálat megállapításait jövő hétfőig nyilvánosságra kell hozni, a felelős az igazságügyi miniszter. A Bicskei gyermekotthonban 20 évre visszamenő jogsértések soron kívüli kivizsgálásának felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter. A határidő augusztus vége. A magyar közlönyben megjelent összesen 12 kormányhatározat között van titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a kormányülés összefoglalók felülvizsgálata is. Ezen kívül elrendelték Magyarország Európai Ügyészséghez csatlakozásának soron kívüli előkészítését is. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. Ezt a külügyminiszter közölte a budapesti orosz nagykövettel, akit bekéretett az előző napi nagyszabású orosz támadás után. Orbán Anita Facebook oldalán közzétett videójában elmondta, közölte az orosz diplomatával, hogy a magyar kormány elvárja a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, és azt, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés tartós lezárásáért. Az aszbesztmentesítés nem tűrhalasztást, az emberek egészségének védelme a legfontosabb. Ezt az élő környezetért felelős miniszter Szombathelyen mondta, miután helyiekkel egyeztetett a kialakult helyzetről. Gajdos László elmondta azt is, hogy a kormány már hétfőn tárgyalni fog az ügyről, és minden segítséget megadnak az aszbesztszennyezés megszüntetéséhez. Eddig 300 helyszínről érkezett jelzés, Vas, Zala és Győr-Moson megyébe is került, az osztrák bányából származó kőzúzalékból. Filmfesztiválokról válogatott alkotásokkal jelentkezik az idei Friss Hús Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. A Cannes, Velence, Locarno és Berlin után Budapesten is látható filmeket 5 szekcióba rendezték. A válogatásokat a fesztivál csapata mellett Dragomán György, Fekete Giorgio, Grillus Dorka és Indigo végezte.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: többiel sem tudtam menni.
1: Kezdjetek szeretni,
0: kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: remegnél félek. Éreznéd élek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
1: Az utolsó órában, mikor már megbántam.
0: Ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam.
1: Hogy elmúlt az élet.
0: Kezdjetek el élni.
2: 97.7 Trio FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos felhős idő lesz, egyre több felé esővel. Több honvédségi ügyet is áttekint az új tárcavezető. A Kaposvár-Szekszárd szakasszal folytatódik a Tour de Hongrie. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Megtörtént a minisztériumi átadás átvétel, teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő a miniszterelnökség épülete előtt közölte, Pintér Sándor volt belügyminiszter, azonnali és teljes vizsgálatot kért önmaga ellen, és ez meg fog történni, hozzátette, a többi miniszter ugyan nem kérte ezt, de velük kapcsolatban is lesz vizsgálat. A kormányfő közölte, hogy az átadás átvételen az egykori Orbán kormány összes minisztere megjelent, Orbán Viktor volt miniszterelnök, nem volt ott. Áttekinti az elmúlt időszakban történt súlyos ügyek vizsgálati dokumentumait a honvédelmi miniszter, és ha kell, további vizsgálatokat indít. Erről Ruszin Szendi Romulus beszélt Facebook oldalán. A tárcavezető megemlítette egyebek között a kézigránát balesetet, a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket, a filmforgatás során eltűnt harcászati eszközöket, a beszerzéseket és a védelmi ipar privatizációját. A honvédelmi miniszter a videóban írta alá azt a rendeletet, amely az állománynak adandó plusz 10 nap szabadságról szól. Emellett tartalmaz 2 szolgálatmentes napot a minisztériumi és teljes honvédségi állománynak, május 21-én és 22-én a honvédelem napja alkalmából. Gyermekközpontú partnerségre épülő, adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, az újonnan felálló tárca a több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. Céljuk, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon. A pontosságot igénylő komoly feladat nem egyik napról a másikra hoz tartós eredményeket, de mint fogalmazott, az első lépéseket megtették. Visszahívtak egy glutén és laktózmentes nápolyt, mert határérték feletti gluténtartalmat mértek a termékben. Az élelmiszerhatóság azt kéri, hogy a Dibet márkájú Wafri kakaós krémmel töltött és bevont ostya szeletet ne fogyasszák el. Az édességről a pontos információk megtalálhatók a Nébik honlapján. A Szarvas és Paks közötti 206 kilométeres szakasszal folytatódott az idei Tour de Hongrie. A mezőny érintette egyebek mellett Lakitelket, Kiskunfélegyházát, Kiskőröst, majd Kalocsánál szelte át a Dunát, hogy végül csak nem 5 óra után elérje a célt. Pénteken Kaposváron az Arénánál lesz a harmadik szakasz rajtja 13 órakor. A szekszárdi befutó pedig 152 kilométer és több mint 1000 méter szintkülönbség után vár a kerékpárosokra. Az 5 napos 47. magyar kerékpáros körverseny vasárnap zárul. Pénteken napos felhős idő várható, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3-12 fok után napközben 18-25 fok valószínű és délkeleten lesz melegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Rio FM mellette szól.
1: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el.

0: Trio FM.
1: Ez a Trio FM.
0: Trio FM. Melletted szól. Izzad a tenyér, dolgos kéz az, ami valamit elér. Alulról kezd, amit felépítenél. Ha nemes a cél, legyél nemes a cél.

0: házban, mégsem lehet soha igazán kész. Fájdalom, szédülés, ami veled jár kéz a kéz.
1: Amíg az elemek benne
0: túl hevít a nyugalom, a háború valóság, a harcot uralom, ahol az egyik eszi a másik, és

0: Rádió FM melletted szól.
1: Hey, ez épp az orrod előtt ment el, észre se vetted, vizsgáld meg a világot részletesebben, nem minden esetben válik valóra. Az álom jön, aztán megy, mint az évek, a spanokkal kell a jó hatás. Tudod, elemem a káosz, meg a világ felforgatás a cél.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos felhős idő lesz egyre több felé esővel. Megtörtént a kormányzati átadás-átvétel, többletszabadságokról döntött a honvédelmi miniszter. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Véget ért a veszélyhelyzet ezzel a rendeleti kormányzás Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelt el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született, a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke közösségi oldalán közölte, mostantól nincs kormányzás a parlament nélkül. Megtörtént a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel, ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a leköszönő kormány összes minisztere jelen volt, Orbán Viktor volt miniszterelnök nem vett részt az átadás-átvételen. A kormányfő megerősítette, most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. A Tisza kormány elfogadta, hogy a távozó kormány tagjai jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati átadás-átvétel után. Közölte azt is, hogy az összeget a kormányzat fogja elutalni a megjelölt alapítványnak. Hozzátette, nyilatkozatot várnak az államtitkároktól, hogy ők is lemondanak-e az összegről, vagy jótékony célra utaltatják azt. Áttekinti az elmúlt időszakban történt súlyos ügyek vizsgálati dokumentumait a honvédelmi miniszter, és ha kell, további vizsgálatokat indít. Erről Ruszin Szendi Romulus beszélt Facebook oldalán. A tárcavezető megemlítette egyebek között a kézigránát balesetet, a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket, a filmforgatás során eltűnt harcászati eszközöket, a beszerzéseket és a védelmi ipar privatizációját. A honvédelmi miniszter a videóban írta alá rendeletet, amely az állománynak adandó plusz 10 nap szabadságról szól. Emellett tartalmaz 2 szolgálatmentes napot a minisztériumi és teljes honvédségi munkatársaknak, május 21-én és 22-én a honvédelem napja alkalmából. Filmfesztiválokról válogatott alkotásokkal jelentkezik az idei Friss Hús Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. A Cannes, Velence, Locarno és Berlin után Budapesten is látható filmeket 5 szekcióban rendezték. A válogatásokat a fesztivál csapata mellett Dragomán György, Fekete Giorgio, Grillus Dorka és Indigo végezte. A versenyprogram mellett egy kortárs brit válogatást is láthat a közönség a május 28-ától egy héten át tartó mustrán. Pénteken napos felhős idő várható, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3-12 fok után napközben 18-25 fok valószínű, délkeleten lesz melegebb. A hétvégén sokfelé várható eső és néhány fokkal hűvösebb lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: És most!